0: zene rádiója.
1: Nem hagy egyedül.
0: Ez a Best FM.
2: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
3: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
4: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A legújabb

0: lendületben tart.
1: A zene lendületben tart.
0: A Best FM-en.
2: Olyan ő, hogy megáll.

0: Otthon, autóban, munkahelyen,
1: bárhol. Best FM.
2: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Növénylabirintussal is készülnek a virágkarnevára, tartós szárazság, szomjaznak a méhek. Házilag készített robbanó szerkezetet egy hajdúböszörményi férfi. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Idén is különleges növénylabirintussal kapcsolódik a Debreceni Egyetem a virágkarneválhoz. A látványosság kialakításánál ezúttal a barokk kertek hangulatát idézték meg. Így a tervezésben fontos szerepet kapott a szimmetria, valamint a színek harmonikus elrendezése. A labirintusban különböző növények között barangolhatnak a látogatók, miközben az egyetem ezzel is bekapcsolódik a Debreceni Virágkarnevál hagyományos programjai közé. A növénykompozíció a karneváli időszak egyik látványos közösségi helyszíne lehet az egyetem téren. Számolt be róla a dehir.hu. Szomjaznak a méhek. A tartós szárazság és hőség miatt egyre nehezebben találnak vizet a természetben, ezért itatásra is szükségük lehet, mondta a rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Folyamatosan itatjuk a méheinket, egy 50-100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk. Nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh, nem csak ivásra használja a vizet, üti a kaptárát is, szájába vizet vesz, berepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyuk alatt kijáróban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptár. A viasz 63 fokon olvad, ha méhek nem hűtenék a kaptárt, tönkre menne minden lépkészlet.
1: A szakember hozzátette, mi is segíthetünk, egy csekély tálba öntött vízzel, valamint kavicsokkal vagy ágakkal egyszerű méhítatót készíthetünk a kertben, ezek kapaszkodót biztosítanak a rovaroknak, így kisebb az esélye, hogy a vízbe fulladnak. Nem jogerősen ítélték el azt a hajdúböszörményi férfit, aki otthonában robbanóeszközök készítésével kísérletezett. A férfi az interneten szerzett információk alapján kezdett különböző szerkezeteket készíteni, majd több próbarobbantást is végrehajtotta a saját udvarán. A rendőrség még márciusban kutatást tartott nála, és több a robbanószerkezetek készítéséhez kapcsolódó anyagot és eszközt foglalt le. A hajdúböszörményi járásbírósága a férfit robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaélés előkészületének büntette miatt egy év 6 hónap börtönbüntetése ítélte, amelynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette. A lefoglalt eszközöket elkobozták. Számolj be róla a haon.hu. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén. Napközben 27 és 34 fok közötti maximumokra számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 17 és 21 fok között alakulnak a minimum hőmérsékletek. Hajdúbiharban elsősorban záporok és zivatarok hozhatnak csapadékot. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.

0: hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shit.

0: hello, nagyjából így köszöntem tegnap több ezer debreceni kerékpárosnak a Kossuth téren, a nagy templom előtt, ahol 8 órakor elstartolt az idei Night Ride, mégpedig a Scheffler Night Ride. Mi is tartolunk? Remélem, károsok, kipihentétek, és frissen, újult erővel ébredtek egy csodás reggelen, ami már augusztus 19-e, holnap nemzeti ünnepünk, hosszú hétvéges tartol. Úgyhogy ez a mai, a szerdai nap sokak számára ezen a héten az utolsó munkanap. Na, segítsük át a jó népet a nehézségeken. Bruno Mars dala mellett a Csík zenekar, Lovasi Andrással. Aki nem marad ma otthon, és nem tévét néz, hanem mondjuk a főtéren bulizik egy jó nagyot, hogy egy kis virágkarneváli előzetest is adja, találkozhat a Follow the Flow-val, és előtte pedig a 4-es Street-tel. Úgyhogy ma este a csapat egyik legnépszerűbb slágere is fel fog majd csendülni a mi csodás főtérünkön, főterünkön, a virágkarneváli hét második napján. Csoda lesz, ígérem. Fat Joe, neki meg ma születésnapja van. Úgyhogy Ashantival érkezik majd az első fél órában, amikor is felköszöntjük a híres születésnaposokat is. Jó reggelt kívánunk!
1: 1000-nél is több elsős kezdi meg a tanévet a Cívismárosban. Hajdú Bihari férfi csalt ki pénzt internetes hirdetésekkel. Míg marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 1200 kisdiák kezdi meg szeptemberben az első osztályt a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben. Az idei tanévben mintegy 16 ezer általános iskolás tanul majd a tankerületekhez tartozó debreceni és környékbeli intézményekben. Az iskolák a tanévkezdésre felkészültek, a nyári időszakban több helyen karbantartási és felújítási munkálatokat is végeztek. A tankerületi központ hangsúlyozta, a cél továbbra is az, hogy megfelelő körülményeket biztosítsanak a diákok és a pedagógusok számára az oktatási év során. Számolt be róla a dehir.hu. Csalási személyes adattal visszaélés miatt emelt vádat a Hajdúböszörményi járási ügyészség egy férfival szemben. Az ügyészség szerint a vádlott egy másik férfi adatait felhasználva hozott létre közösségi oldalas profilt, majd olyan termékeket hirdetett meg, amelyekkel valójában nem is rendelkezett. A vásárlóktól előre kérte a vételárat, az összegek megérkezése után azonban a termékeket nem küldte el. Három sértett összesen 370 ezer forintot utalt át neki gyermekjátszóért, bútorokért, illetve egyebek mellett hűtőszekrényért. A pénzt a férfi felélte, a károk pedig az eljárás alatt sem térültek meg. Az ügyészség börtönbüntetést indítványozott, közölte a HAON. Új multifunkciós közösségi térrel gazdagodott a Debreceni Szakképzési Centrum Pécsi Mihály Építőipari Technikuma. A fejlesztést az idei építőtábor részvevői valósították meg. A diákok saját munkájukkal járultak hozzá az iskola udvarának megújításához. A projekt során olyan pihenő és közösségi teret hoztak létre, amely a tanulók mindennapjait teheti komfortosabbá, és lehetőséget biztosít a közös időtöltésre is. A kezdeményezés egyben gyakorlati tapasztalatot is adott az építőipari képzésben résztvevő fiataloknak. A munkálatok eredményeként az iskola egy új, használható közösségi helyszínnel bővült. Számolt be róla a dehír. Lezárult a nyomozás egy Hajdú-Biharban feltárt emberkereskedelemmel és bántalmazással kapcsolatos bűnügyben. A rendőrség 2024. szeptemberében összehangolt akcióban több embert fogott el, majd az eljárás alatt további gyanúsítottakat is azonosított. A nyomozók a vizsgálat során több kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet érintő bűncselekményt tártak fel. A hatóságok többek között pénzt, elektronikus adathordozókat és más bizonyítékokat is lefoglaltak. A rendőrség a több mint két éve át tartó nyomozás végén elvégezte a szükséges eljárási cselekményeket, az ügy iratait pedig megküldte az ügyészségnek. Így hamarosan vádat emelhet az ügyészség. Számolt be róla a HAON.
0: Felfrissültünk reggelre, tegnap olyan 29-28 fok is volt, azért nem volt hideg egyáltalán, és holnap meg ennél még melegebb lesz, de hogy mi a helyzet a mai nappal, Daniel?
1: A rövid lehűlés követően újra melegebb idő várható majd Debrecenben és térségében. A nappali csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul, éjszaka pedig 17-21 fokig hűlhet a levegő. Hajdú-Biharban helyenként záporokra és zivatarokra is számíthatunk, miközben a szél többnyire mérsékelt, időnként pedig élénk lehet.
0: Nagyon köszönjük a szíves közreműködésedet, várjuk az önét is, 39 33 104 vagy 450-900, ezt inkább ne használják, de az 500-540-et sokkal szívesebben ajánljuk. Itt biztos én fogom felvenni a telefont. Szóval, legyenek a szerkesztőtársai ma reggel, mondjuk egy óra múlva, amikor ilyenkor már a villám Vox végeredményét is tudjuk. Most tartol a reggel, az önök zenei kedvenceivel. Fazekas László vagyok, kellemes készülődést kívánok el.

0: Csillag vagy fecske a Best FM-en, a 104,6 MHz.
1: Jó reggelt!
2: Ez a Best reggel.
0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, aki este nem maradt otthon, és nem nézett tévét, otthon még csak rádiót sem hallgatott, este a főtérre megkapta élőben. Több ezer kerékpáros vonult tegnap végig Debrecenben, nem vonult, tekert, már amikor volt lehetősége. Hát el tudják képzelni azt, amikor közel 3000 kerékpáros, nem tudtuk összeszámolni, de baromi sokan voltak, megpróbál elindulni tekerve a főtérről, hogy az nem túl egyszerű dolog. Hosszú perceken keresztül csak tolni tudták a kedves kerékpáros bajtársaim a kétkerekű paripát, aztán felpattantak rá, és igen, indult a tekerés az új útvonalon, mégpedig nem a nagy erdő felé, hanem a nagyállomás felé indultak el, és a Kossuth utcán balra fordultak, majd kikötöttek az Erzsébet utca, új kiskörút, és vissza 60 utca. Szép nagy kör volt, és nagyon-nagyon sokan voltunk, úgyhogy nappal fecske, este meg csillag, csak úgy csillogtak a debreceni kerékpárok feldíszítve ledekkel, óriási hangulat volt. Picit fájt is a szívem, hogy én csak ott a nagy templom előtt live act bíztathattam a kerékpárosokat a tekerésre. Szívesen pattantam volna én is a szolgálati járműre, és tekertem volna be, úgy, mint ma reggel, ezen a friss reggelen. Jelenleg 15-16 fok van Debrecen. A tegnapi naphoz képest emelkedik majd a hőmérséklet, de még nem tér vissza a 30 fok feletti hőmérséklet. Ma is inkább alatta leszünk, ami, megmondom az őszintét, kellemes lesz, mert hogy ma lesz a kicsik nagy felvonulása, a Galiba Fesztivál felvonulása, és igazán nem lenne jó, hogyha a délutáni órákban forróság lenne. Hát nem lesz. Az előrejelzések alapján nézünk egy napi csúcsot. Hát olyan 27-28 fok lehet ma is, majd attól függően, hogy mikor süt ki a nap, vagy éppen mikor nem. Egyébként esőt is mondtak azért még már a minimális mennyiséget. Holnap augusztus 20-án, ez nagyon fontos, akkor pedig 30 fok felett lesz majd a hőmérséklet. Reggel még egészen jó lesz a felvonulást illetően. És este is, napközben meg majd lehet keresni a 35 fokban az árnyékos helyeket. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk a 30-933-1046. 10 perccel fél hét előtt, még a mai reggel névnapi és születésnapi köszöntője előtt érkezzen az az együttes, akik a tegnapi klasszikusok éjszakája után birtokba veszik a nagy színpadot, és igen, ma a Follow the Flow mellett érkezik a 4th Street is.
3: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én a

0: A Best FM-en a 80-as évek legszebb szerelmetes dala, Stevie Wonder és az I Just Called to Say I Love You. 2 perccel fél hét után. Jó reggelt kívánok mindenkinek, hát ma elsősorban a Hubáknak és a nevük napját ünneplő Emíliáknak, bár augusztus 19-e azért mégsem a fő Emília névnap. 143 éve született Gabrielle Coco Chanel, francia divattervezőnő. 82 esztendős lenne ma az a sportújságíró, riporter, aki 2003-ban hagyott itt bennünket, és hát az ő fia is követte apuka nyomdokait, és sportkommentátor lett, sőt, ugyanúgy hívják, mint ahogy hívták az apukáját. Emlékezzünk meg most akkor Knézi Jenőről, a születésének az évfordulóján az egyik legviccesebb tudósításával.
1: Ezt megvernéd, azt hiszem, Dávid, de még lehet, hogy én is. Nézd már oda, beszalás. Hát ilyet, ezt föl kéne venni, gyerekek. Ezt tedd el izébe, ezt tedd el egy humorosba. Tedd már meg nekem, hogy ezt fölírod, jó? Hát ez beszalás olimpián, hát ezt én is megúszom. Hát ez hihetetlen. Hát hihetetlen. És akkora tapsot fog kapni, hát ez óriási. Óriási. Szegény 50-ig nem bír elérni, nézd oda, meghal a pasi. Óriási, hát ez óriási. Hát hihetetlen. Hát nem, visszafelé megy a gyerek. Hát itt beszarok, hát ilyet.
0: Knézi Jenő ott fenn a Magyarországban. Nyugodj békében, 82 esztendős lenne. 77 éves lenne az a magyar színész, akit nyugodtan mondhatunk, hogy lemezeivel a Hot Jazz Band elődje volt, mert hogy ő volt az, aki a 20-as, még inkább 30-as évek magyar slágereit énekelte gramofon stílusban, és úgy hívták, hogy Paudics Béla, például

0: azt hittad el, mehet.
1: 80 éves ma Bill Clinton, az Amerikai Egyesült Államok 42. elnöke volt. Három színésszel folytatjuk. Rátóti Zoltán ma 66 éves, Szőke Zoltán a Barátok közből 57, és Kökényesi Áki az 58. születésnapját ünnepli. 57 éves lenne az egyik jó barát, Matthew Perry, azaz Chandler, a világ egyik legnépszerűbb televíziós sorozatából 3 éve 2023-ban hunyt el. 75 éves John Deacon, a Queen basszusgitárosa, remélem később jön majd egy kis Queen. 81 éves lett Ian Gillan, a Deep Purple együttes énekese. 73 éves lenne ma Póka Egon, ugye tudjuk, hogy melyik együttest erősítette annak idején.

0: HBB, azaz Hobo Blues Band, Póka Egon ma 73 esztendős lenne, pályatársa Karácsony János a 75. születésnapját ünnepli, a csodálatos Sebestyén Márta 69 esztendős lett ma. 63 éves Joy Temples, az Europe együttes énekese, és mindjárt rapperekkel folytatjuk, de előtte felköszöntjük a Hubákat.
1: Köszöntjük Huba nevű hallgatóinkat! A Huba magyar eredetű férfi név, jelentése ismeretlen. A legismertebb viselői a névnek Huba, az egyik honfoglaló magyar törzs vezére, Búzás Huba költő, Huba a Kázmérés Hubából, és nem utolsó sorban ön kedves Huba, aki most a rádiót hallgatja.
0: Huba, Buba, és akkor Debrecen kedvenc rádiójában Warren G.

Nate Dogg ma az 57. születésnapját ünnepelni, de 41 éves volt, amikor 2011-ben elhunyt stroke-ban. A legnépszerűbb dala Warren G-vel, a

Nem nagyon szeretem a rappet, de ez a dal még nekem is bejött annak idején, és ez is, mondtam, hogy rapperekkel folytatjuk, még a horoszkóp előtt érkezik. Ő, Fat Joe és Ashanti. What's love? Ma 56 esztendős Fat Joe, 7 perccel, fél hét után a Best FM-en. Ja, és el ne felejtsem! Remélem, ott vagy a rádió közelbe. A vejed üzen és a család egyenesen Spanyolországból. Szalai Pisti apósom is ma ünnepel, mivel épp téged hallgatunk Spanyolországban. Laci, megtennéd, hogy köszöntenéd? Robikám, megtettem. Isten éltessen Szalai Pisti após, nevezni még mindig lehet.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kos, imádja a luxus körülményeket és a kényelmet, pénzért mindent meg tud vásárolni, ami tárgy vagy élvezet, de ne feledje, a szeretetet nem. Bika, ön igazi társasági ember, tele van humorral és kellemes modorral, könnyen szerez barátokat, szívesen alkalmazkodik hozzájuk, ám ugyanakkor a saját feje után megy. Ikrek, munkájában legyen következetes, mert amit most elmulaszt, azt később már nem tudja pótolni, pénzügyek terén esélye van az okos döntésre. Rák, egyből zavarba jön, ha elképzeléseit nem képes abban a formában megvalósítani, ahogyan eltervezte, próbáljon meg lazán elszakadni egyik-másik kedvenc ötletétől. Oroszlán, borongos hangulatok kerítik hatalmukba, kedvetlen, holott erre nincs semmi kézzelfogható oka. Szűz, önbátor és kezdeményező szellemű, ezt a napot használja fel kapcsolatteremtésre, becsvágya révén megmutathatja, mire képes. Mérleg, ha nem elég óvatos, akkor kisebb-nagyobb anyagi kár érheti, vagy jogi bonyodalmakba keveredhet, ötleteivel érdemes volna várni. Skorpió, az érzelmek veszik át a főszerepet az életében, a szokásosnál mégis csöndesebb lesz ma, mintha szégyelni az érzéseit. Nyilas, ön ma túlzásokba eshet, mert imád fontoskodni. Öröme nem tart sokáig, mert környezete nem fogadja kitörő hálával közreműködő segítségét. Mag, igen feszült hangulatban van ma, a kiadás sok volt, igyekezzen rugalmasan alkalmazkodni a változó körülményekhez. Vízöntő, különböző követelményeknek kellene egyszerre megfelelnie, és ez igen fárasztó, rangsorolja a feladatait, hogy a legfontosabbakra biztosan jusson idő. Alak, mérsékelje a lendületét, gazdálkodjon okosan az erejével, ha túlhajtja magát, akkor baleset vagy betegség kényszeríti pihenőre.

igazi gyöngyszem a 90-es évekből, Desiree énekel a Best FM-en a szerda reggelben. Hey, Kata, ne zavarj meg! Azt írja nekem az előbb Viberen, hogy jó reggelt, Laci, ezen a szép pénteki, mondhatni szerdai napon. Hát igen, pénteki hangulata van mindenkinek, mert hogy holnap csütörtökön indul a hosszú hétvége. Nemzeti ünnepünkön, az államalapítás ünnepén és a debreceni virágkarnevál napján. Sőt, hát a virágkarneváli héten, mert hogy az ünneplés már tegnap elkezdődött, a karneváli hét hivatalosan idén augusztus 18-a, és augusztus 23-a, tehát vasárnap között tart, úgyhogy ezek a korlátozások, amelyek a következőkben majd megemlítésre kerülnek, reggel, napközben sokszor, mondjuk bizony a következő napokra igazak lesznek. Persze a karnevál napján tudjuk, hogy hogy van korlátozva Debrecen közlekedése. Elég rendesen a karneváli felvonulás útvonalán rendőri forgalmi irányítás mellett zárják majd le a kereszteződéseket. Zárják ki a forgalmat. Hát erről majd Anita beszél önöknek részletesebben pont azon a napon. Augusztus 20-án. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk a 39-33-104-at. A következő Queen dallal, ami épp 46 esztendős az idén, két legyet ütünk egy csapásra, mert hogy ennek a dalnak a szerzője az a John Deacon, aki hát a Queen együttes basszusgitárosa, és akinek ezt a gitár riffet köszönhetjük, ma 75 esztendős lett. Micsoda remek muzsika ez. És pont 46 éve annak, hogy ezekben a napokban kiadták a Queen egyik legkülönlegesebb dalát. Boldog születésnapot, John Deacon!

ez nem időjárás jelentés volt, és nem is előrejelzés, de akár még egy-egy zápor eső lehet a mai napon is, ám most éppen a nap ragyog át a szívünkön. Hát jó reggel, Debrecen Liza, pontosabban nem Liza Minnelli, hanem Liza dalával köszöntöttük. Ez volt a zápor eső, és jön Dani, aki mondja az időjárás előrejelzést, én pedig azt, kedves villámvoksolók, hogy mi a mai kínálat. Michael Jackson! És a lemez címadó dala, a Bad. Nem olyan rossz az, úgyhogy jöhetnek az egyesek SMS Viber üzenet formájában Jacko dalára. Kis Kevin, Csini Baba. 4 éve, 2022-ben az X-Faktoron ott ismertük meg. Az X-Faktorban ősszel visszatér. Az X-Faktor, Kis Kevin, ez a Csini Baba.

0: És az énekesnő, színésznő, akiről még dal is született, ez a dal. Barbra Streisand. Barbra Streisand és a Dax Sauce. A villámderbi elindult, 2:07 után várjuk a szavazatokat.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Augusztus 28-29. Vár a Trackvote Európa Bajnoki Drift Fesztivál. Gyere és ünnepelj velünk az idén 30 éves Rabócsi ringen, a Trackvote 15. születésnapján. Európa legbrutálisabb driftpilótái, éjszakai döntők, füstfelhő és egy hatalmas szülinapi parti vár rád Máriapócson. Augusztus 28-29. 14 év alatt a belépés ingyenes. Jegyek drifting.hu.
4: Akcióözön az XXX Lutzban!
5: Irány az XXX Lutz!
4: Hétfőtől vasárnapig 20% kedvezményt adunk több ezer termékre áruházainkban és online. Ne hagyja ki a jó árakat! További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXXLutz.
6: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
7: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
1: Reklámot hallottak.
8: Pozitívan zárt a Campus Fesztivál, a megfelelő gyógyszertárolásra hívják fel a figyelmet. Rapszódiát is bemutattak Hajdúszoboszlón. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
8: Eredményesen zárult az idei Campus Fesztivál Debrecenben, bár a fesztivál gazdasági eredményessége valamelyest elmaradta a korábbi évekétől, tudta meg a Dehira Fesztivál igazgatójától. Miklós Völgyi Péter a portálnak elmondta, a rendezvény idén is jelentős közönséget vonzott, ezúttal is megőrizték a 120 ezeres látogatói létszámot, miközben a szervezők számos hazai és nemzetközi előadóval, valamint változatos programokkal várták a vendégeket. A szakember szerint a rendezvény stabilan tartja a helyét a hazai fesztiválpiacon, és a jövőben is szeretnék továbbfejleszteni a kampuszt. A szervezők értékelése szerint a fesztivál a kihívások, vagyis az emelkedő költségek ellenére is sikeresnek tekinthető. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát, és akár egészségi kockázatot is jelenthet. Figyelmeztetett Elkuláli Zakariás, országos tisztifőgyógyszerész.
9: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonsága is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
8: A Magyar Állami Népi Együttes előadását láthatta a közönség Hajdúszoboszlón a szabadtéri színpadon. A társulat egy magyar rapszódiát mutatott be, amely egy férfi és egy nő szerelmének történetét meséli el a néptánc és a népzene eszközeivel. A produkció a közönség körében is nagy sikert aratott, a táncosok látványos előadását élő zene kísérte. A fürdővárosban a nyári kulturális programok sorába illeszkedő előadásra sokan voltak kíváncsiak, számolt be róla a haon.hu. Megszűnt az útlezárás a debreceni Budai Nagyantal utca Vámospércsi úti felőli végén. Ezzel a csomópont kapacitás növelő átalakítása az utolsó szakaszába lépett. A kisebb munkálatok, például a festés és a járdaszigetek térkövezése továbbra is folytatódik. A teljes beruházás a tervek szerint a tanév kezdetére készülhet el. A közlekedők így már ismét használhatják az érintett útszakaszt, miközben a kivitelezés hátralévő része miatt továbbra is érdemes figyelni a forgalmi rendváltozásokra. írta a Dehír.
0: És most írja a Dóri, hogy megszűnt a forgalomkorlátozás a Kossuth utcában is, mégpedig a színház után volt ott egy terelés, azonban ma reggelre már minden sáv szabadon járható volt. Hát tegnap este is volt némi fennakadás, több ezer kerékpáros tette mindezt. A Kossuth utcán tekert ugyanis idén a Night Ride, a Scheffler Night Ride, és jött majd vissza az Erzsébet utca, Kiskörút, hát igazából útba kerítésével egészen a Kossuth térig. Nagyon hangulatos volt, és milyen remek időnk volt. Nem volt nagyon meleg, nem volt nagyon hideg, olyan igazi kerékpáros idő. Na de milyen lesz ma? Picikét talán melegebb, mint tegnap.
8: Egy kisebb lehűlés után fokozatosan, de ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 34 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 17 és 21 fok között alakul majd. Csapadékra leginkább zápor vagy zivatar formájában számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
0: Jó reggel, Csilla! Jó volt benneteket is látni, meg Marciékat is a kerékpárosok között. Rengetegen tekertek, tényleg több ezeren. Új útvonal, de még mindig a régi debreceni lelkesedés, ami a kétkerekű barátainkat, mármint a kétkeréken, vagy akár négykeréken közlekedő barátainkat illeti. Hát ott volt például a Fekete Család, másik nagy kedvenceink. Az Apróságok egy különösen különös hord kocsiban. Apuka teker, anyuka mellettük. Annyira jó volt látni benneteket. Na de mit lesz jó hallani mindjárt mindenkinek?
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is
0: veled. Ez a reggeli villámvoks. Képzeld, Viktor, nekem is ez a humorista jutott az eszemben a Jack Oldalról, mármint, hogy Ard Jankovics, aki jugoszláv származású volt, és tőle így szólt a bed.

Michael Jackson, és hát levonhatjuk a konzekvenciát. A pop királya örök. Jön a Bad, a reggeli Vinlávox győztese. Nem is elsöprő, tehát azért volt, aki megszorongatta, de első helyezett Michael

0: Barbara, hát hogy nem Barbarára szavaztál?
1: Na jó, ha jobban tetted, hogy Jackóra, mert végül is így ő nyert ma reggel a Villámvoksban.
2: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
3: Reggelt, a Best reggellel.
1: A Dark Souls különleges zenei vállalkozása pedig a második helyen végzett, ha a nagyszerű énekes színésznőről szólt, Barbara Streisandről. Hello Dolly, az előző dal. És hát mindjárt a Csini babáról fog szólni a következő, mert hogy így a harmadik helyen Kis Kevin végzett. Na jó reggel, Debrecen! Augusztus 19-én, a hosszú hétvége előtt, utolsó munkanap sokak számára. Szerdán köszönt mindenkit a Best FM. Azért néha nekem is el kell ezt a szerdát mondanom magamban egy párszor, mert hogy nehogy pénteket mondjak a végén, az is lehet éppen. Hosszú hétvége, ünnepi hétvége következik. Holnap államalapításunk ünnepe, nemzeti ünnep, és a debreceni virágkarneváli felvonulás napja kétszer. Reggel és este is látható majd a felvonulás. És hát igazából már ma is vonulunk, mert hogy 10 éve kezdődött a Galiba története, és ma a jubileumi Galiba felvonuláson, hát kicsik, és óvonénik, gondozónők, civil társulások, baráti társaságok, iskolák, rengetegen lesznek, szóval ma délután galibázunk Debrecen főterén. De hogy ne legyen Galiba, elmondjuk mindig a friss közlekedési információkat, mondjuk a mai felvonulás az nem fog olyan lezárással járni, mint mondjuk a holnapi vagy a tegnap esti kerékpáros felvonulás, amivel kapcsolatban non-stop jönnek a visszajelzések a hallgatóktól. Köszönjük szépen, hogy ilyen sokan ott voltatok, tényleg több ezer debreceni kerékpáros tekert mosolyogva, kivilágított kerékpárokkal és remek időben. Hát ma reggel is remek az időjárás, felfrissültünk kellemesen, 16 fok körül van jelenleg. Ma 30 fok alatt maradunk, és ez a kicsik szempontjából a délután 5 órakor kezdődő Galiba tekintetében egészen remek. Jó, hogy ma még nem tér vissza 30 fok feletti hőség, holnap azonban a karnevál napján lehet annyi, 34 fok is. 500-540 és 39-33-104-6. A reggelben érkezik az a Kis Kevin, akinek ugye nem sikerült megnyernie 4 évvel ezelőtt az X-faktort, mert akkor Sólyom Berni nyert. Sólyom Berni? Kis Kevinre azért sokan emlékeznek, és sokan szavaztak is rá.

0: A jó zenékből sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk.
0: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
4: Ha betont szeretne, a Cívisbetont keresse. Cívisbeton.hu.
5: Cívisbeton.hu.
4: A megbízható alap.
6: Mit kínál a Maxiláj?
7: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópályamatricát, lottáknak üzemanyagkártyát.
6: Minden útjához a megbízható társ, a Maxiláj töltőállomás.
8: Műszaki vizsga Gördülékenyen. Autodrom. Szoboszlói út 50.

0: remélhetőleg nem árnyékolja be senkinek a hangulatát, nem is lehet, hiszen tegnap elindult a Virágkarnevál hét, és az augusztus 23-án vasárnapig tart. Ma augusztus 19-e és szerda, Laci, érted? Szerda, nem péntek van. A Hubák ünnepelnek és az Emíliák. Azt mondtam, hogy senkinek sem szeretnénk beárnyékolni a jó hangulatát. Most mégis szomorú pillanatok következnek, mert hogy az a színész, akinek ma lenne az 57. születésnapja, 3 évvel ezelőtt, 2023-ban, nagyon fiatalon, hát mondhatjuk azt, elég fiatalon hunyt el. Pedig egy világ imádta, főképpen a Jó Barátok televíziós sorozat rajongói, hiszen utánozhatatlan karakter volt Chandler, azaz Matthew Perry.
1: Chandler! Chandler, az ablakon át láttam, hogy mit csináltál! Láttam, hogy mit műveltél a hugommal, azonnal gyere ki!
2: Mit csinálsz, Chandler?
1: Illegalitásba vonulok.
2: Ugyan már, Chandler! Rost, bízd rám! Megyek! Szia, Rossz! Mi a hézad?
1: Mi a felét csináltatok?
3: Valami baj van?
1: Hát a jelek szerint Rossz tudja, hogy Monikával járok. Vigyázz, meghallja! Te voltál a legjobb barátom, ő az én húgom! A legjobb barátom és a húgom, nem tudom elhinni! Nézd, mi nem csak úgy kavarunk, én szeretem, érted? Szerelmes vagyok belé.
2: Sajnálom, hogy így kellett megtudnod. Ne haragudj, de ez igaz.
1: A legjobb barátom és a húgom! Hát ez, nem tudom elhinni!
0: Matthew Perryre emlékeztünk. Ma lenne 57 éves. Ez a Best FM és a Rembrandt természetesen a Friends betétdalával, az I'll Be There For You-val 3 perccel fél 8 után.

0: jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Akit szeretünk, azt ismerjük, de nem tudjuk és nem is akarjuk tudni a titkait. A szeretet nem ismer nyomozást.

Egyetértünk János, mekkora zene volt, hardcore vibes, és igen, az idei Campus Fesztivál bebizonyította, hogy a hardcore és a techno, vagy ahogy azt Imi írta, milyen jó kis kardio zene ez, Lackó, hát az egyértelmű, szóval a hardcore az 2026-ban is trendy, láthattuk H.P. Baxter mit művelt a scooter énekeseként ezzel a műfajjal, és igen, a Best FM rádióval átérhetik a legszebb emlékeiket is. 90-es évek közepe, Debrecen, Utópia kontra Galaxis, megvan mindenkinek? Hát biztos vannak emlékek. Na de, koncentráljunk, fókuszáljunk a mai napra, hiszen tegnap elstartolt az idei virágkarneváli hét, ami augusztus 18-a és 23-a között 350 különféle programmal várja majd a kedves debrecenieket, és ilyenkor a szép számban ide látogató kedves vendégeinket. A közösségek tere a Dósa-Nádor téren, de van fellépés, táncol a város a Kölcsei központ mögött, a Modemnél, a Baltazár téren is. A Galiba Gyermekfesztivál több helyszínen is ott van, például a régi Városháza udvarán már tegnap megnyitottuk, és hát a Nagy Erdőben, a Zoo Debrecenben is Galiba Gyermekfesztivál, arról nem is beszélve, hogy ma lesz majd 5 órától a felvonulás a város központjában, a 10. Galiba Gyermekfesztivál karneváli menete ma, tehát 5 órától látható, várunk mindenkit sok-sok szeretettel. És várnak a botanika kiállításra mindenkit a Kölcsei központban, tegnap szintén megnyílt, ugyanúgy a Beer by Lake, tegnap Belano volt a fellépő, ma is lesznek programok a Békástónál. És mit nem mondtam? Dósa-Nádor téren Alma együttes este 7 órától, jaj, hát a főteret. Főteret nem mondtam, 8 órától 4 Street, aztán 3:40-től Follow the Flow. Jó szórakozást kíván Debrecen kedvenc rádiója, a Virágkarnevál rádiója a mai programokhoz.

vissza a jövők a Best FM-en, a Vágos Ébrederes Company-tal a 8 órakor. Tudtam, hogy kihagyok valakit a mai virágkarneváli fellépők közül. Aj, hát annyi program van, hogy már én sem látok tisztán benne, de ha már említettem az Alma együttest, akik majd a Dósa Rádor téren este 7 órakor koncerteznek, akkor csak ne feledkezzünk el sok a kedvencéről, Bíró Oliverről, aki pedig majd 8 órakor ugyanott a Dósa Rádor téren. Természetesen a virágkarnevál programjai ingyenesen látogatható. Ahogy a Best FM rádió is ingyen.

0: Vannak esetleg ma ünneplő Emiliák?
1: Azt tudom, hogy a Hubák a főnévnaposok augusztus 19-én, de ha lennének mai Emiliák, akkor Emiliával köszöntjük őket.

0: Úgyhogy Bruce Lee-vel is találkozhatnak majd, de csak a következő órában.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Nyáron a legjobb élmények a Tubatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tubatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.
4: Akcióözön az XXX Lucban!
5: Irány az XXX Luc!
4: Hétfőtől vasárnapig 20% kedvezményt adunk több ezer termékre áruházainkban és online. Ne hagyja ki a jó árakat! További részletek az xxxluc.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXX Luc!
6: Bulizni várjuk, figyele! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest.
7: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád.
6: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, T-Deni, s még sorolhatnánk. Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
7: Találkozzunk a Szabadság Festen, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadság Fest Facebook oldalán.
1: Reklámot hallottak.
8: Növénylabirintussal is készülnek a virágkarnevára, tartós szárazság, szomjaznak a méhek. Házilag készített robbanó szerkezetet egy hajdúböszörményi férfi. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
8: Növénylabirintussal is készülnek a virágkarnevára, tartós szárazság, szomjaznak a méhek. Házilag készített robbanó szerkezetet egy hajdúböszörményi férfi. Kis Dániel vagyok. Idén is különleges növénylabirintussal kapcsolódik a Debreceni Egyetem a virágkarneválhoz. A látványosság kialakításánál ezúttal a barokk kertek hangulatát idézték meg, így a tervezésben fontos szerepet kapott a szimmetria, valamint a színek harmonikus elrendezése. A labirintusban különböző növények között barangolhatnak a látogatók, miközben az egyetem ezzel is bekapcsolódik a Debreceni Virágkarnevál hagyományos programjai közé. A növénykompozíció a karneváli időszak egyik látványos közösségi helyszíne lehet az egyetem téren. Számolt be róla a dehir.hu. Szomjaznak a méhek. A tartós szárazság és hőség miatt egyre nehezebben találnak vizet a természetben, ezért itatásra is szükségük lehet, mondta a rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
9: Folyamatosan itatjuk a méheinket. Egy 50-100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk. Nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh. Nem csak ivásra használja a vizet, üti a kaptárát is. Szájába vizet vesz, berepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyuk alatt járóban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptárt. A viasz 63 fokon olvad, ha méhek nem hűtenék a kaptárt, tönkre menne minden lépkészlet.
8: A szakember hozzátette, mi is segíthetünk, egy csekély tálba öntött vízzel, valamint kavicsokkal vagy ágakkal egyszerű méhítatót készíthetünk a kertben, ezek kapaszkodót biztosítanak a rovaroknak, így kisebb az esélye, hogy a vízbe fulladnak. Nem jogerősen ítélték el azt a hajdúböszörményi férfit, aki otthonában robbanó eszközök készítésével kísérletezett. A férfi az interneten szerzett információk alapján kezdett különböző szerkezeteket készíteni, majd több próbarobbantást is végrehajtott a saját udvarán. A rendőrség még márciusban kutatást tartott nála, és több a robbanó szerkezetek készítéséhez kapcsolódó anyagot és eszközt foglalt le. A hajdúböszörményi járás bírósága a férfit robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaélés előkészületének büntette miatt 1 év 6 hónap börtönbüntetése ítélte, amelynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette. A lefoglalt eszközöket elkobozták. Számolj be róla a haon.hu.
10: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
8: Egy kisebb lehűlés után fokozatosan ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén. Napközben 27 és 34 fok közötti maximumokra számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 17 és 21 fok között alakulnak a minimum hőmérsékletek. Hajdúbiharban elsősorban záporok és zivatarok hozhatnak csapadékot. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.

0: Knokrasz dalát hallották a szerda reggelben.
1: Ébredjen ránk! Ez a Best Reggel. Sok zenével és friss hírekkel.
0: És mindjárt fejest ugrunk a hosszú ünnepi hétvégébe, hiszen ma startol, pontosabban ma véget ér sokak számára a munkásnapok folyama, és holnaptól pihenés egészen optimális esetben jövő héten hétfőig, augusztus 24-ig, egyébként maga a virágkarnevál hét, ami tegnap kezdődött idén vasárnapig, augusztus 23-áig tart. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk a 30-933-100. 4-6. Egy fél órával az előtt még teljesen be volt borulva az ég. A Párnograszt vidám dalának köszönhetően még a nap is kisütött. Hát reméljük, hogy ez lesz a tendencia, de még ma nem tér vissza a forróság. Szerencsére, ugye Galiba felvonulás 5 órától délután a főtéren 30 fok alatti hőmérséklet értékekkel készülünk. És készülünk a névnap köszöntővel is, mert augusztus 19-én egyrészt a Hubák ünnepelnek.
2: Köszöntjük Huba nevű hallgatóinkat! A Huba magyar eredetű férfi név, jelentése ismeretlen. A legismertebb viselői a névnek Huba, az egyik honfoglaló magyar törzs vezére, Búzás Huba költő, Huba a Kázmérés Hubából, és nem utolsó sorban ön kedves Huba, aki most a rádiót hallgatja.
0: Vannak olyan Emiliák, akik kereken egy hónappal ezelőtt lemaradtak a névnap köszöntőről, vagy nem is akkor július 19-én, és nem is január 5-én, hanem ma augusztus 19-én ünneplik a névnapjukat? Igen, akkor egy dal most, kedves Emiliák, nektek Emiliától, a svéd énekesnőtől, akinek a legnépszerűbb slágere a 90-es évek végén, 1998-ban jelent meg, és ez bizony a Big Big World volt.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni nagyerdőn. Augusztus 18-a és 23-a között meghosszabbított nyitvatartással várunk minden kalandvágyó gyereket és családot. Jegyvásárlás a helyszínen. További részletek a Crazy 5K Kids Facebook oldalán. Ne maradj le! 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni nagyerdőn.
2: Vonóhorgok felszereléssel és ügyintézéssel. Autodrom, Szoboszlói út.
3: Akcióözön az XXX Lutzban!
4: Irány az XXX Lutz!
3: Hétfőtől vasárnapig 20% kedvezményt adunk több ezer termékre áruházainkban és online. Ne hagyja ki a jó árakat! További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXX Lutz!
5: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu

Echoes, a Best FM-en a szerda reggelben 6 perccel fél 9 után. Jó reggel, Debrecen! Néhány történelmi esemény a mai naphoz kapcsolóan augusztus 19-e van, nem kronológiai sorrendben, hiszen mindjárt egy 18 évvel ezelőtti eseménnyel kezdem a Best kalendáriumot. 2008-ban adták át ugyanis az M7-es autópálya Zalakomár és Nagykanizsa közötti 15 kilométeres szakaszát, így vált teljessé a stráda Budapesttől Letenyéig. Aztán 37 évvel ezelőtt volt az a jelentős történelmi esemény, amelyhez büszkén jelenthetjük, nekünk debrecenieknek is volt valami közünk. 37 éve volt ugyanis a páneurópai piknik, az osztrák-magyar határon, Sopron közelében tartották. Ez tulajdonképpen egy békedemonstráció volt. Eredetileg kis létszámú, zárt körű rendezvénynek indult,

azonban a kezdeti tervekkel ellentétben több tízezer embert mozgatott meg, és az osztrákok, a magyarok, valamint a kelet-németek részvételével igazi piknik, pán-európai piknik vált belőle. Itt jegyezném meg, hogy debreceniek szervezték, elősegítve ezzel a vasfüggöny lebontását. És menjünk még vissza a vasfüggöny mögé, 76 éve annak, hogy 1950-ben átadták az úttörő vasutat, Budapesten a Széchenyi hegy és a Hűvösvölgy között közlekedett, a forgalom pedig augusztus 20-án indult meg. Hogy egy klasszikus, hogy emlékezik erről az eseményről? Hát így.

Ricse, Beatrice. Ennyit a magyar történelemről, most nézzünk egy külföldi eseményt, ami a filmes világot illeti. 53 éve annak, hogy bemutatták a Sárkány közbelép című filmet. Abban az esztendőben 1973-ban, amikor július 20-án elhunyt Bruce Lee. 6 nappal Lee halála után volt egyébként a film bemutatója, akkor még csak Hongkongban. Próbáltam kiválasztani egy emlékezetes részt a filmből, amit a Sárkány közbelép című filmből. Sokat persze ezen a részleten sem kellett dolgoznia a forgatókönyvíró szövegíróknak.

Bocsánat. Imádom. November 27-én született, és 1973. július 20-án hunyt el 32 évesen Hongkongban Bruce Lee, a Kung Fu Fighting. 53 évben pedig a moziba került, a sárkány közbe lép. Nálunk most Kirk Douglas-dalával folytatjuk a reggelt. Micsoda melódia, micsoda kor. Ez a Kung Fu Fighting, Debrecen zenei kedvencei között.

0: Kovalszky meg a Vega, hát igen, nem lesz mentes a világkarnevál tőlük sem, mert hogy a karneváli hét egyik fő koncertjét, sőt már 20-a után, 22-én szombaton, Nagy Bogi után a Kovalszky meg a Vega adja majd a főtéri nagy színpadon. Apropó karnevál, jöhet néhány közlekedési információ? Mondjuk az első az pont nem a karnevállal kapcsolatos, mert hogy útépítési munkákat végeznek a Füredi úton, a Dózsa-György és az Egyetem sugárút között. Emiatt ma üzem kezdettől előre láthatólag délután 5 óráig a 12-es és a 23-as 12-es és 23-as autóbuszok terelő útvonalon közlekednek. Kimarad néhány megállóhely, például a Nádor utca és a Szent László görögkatolikus gimnázium megállóhelye. Tehát előre láthatólag délután 5 óráig. És igen, lesznek korlátozások a karnevállal kapcsolatban, a főtéri villamos közlekedést illetően, a debreceni virágkarnevál belvárosi kísérő rendezvényei miatt augusztus 19-én, tehát például ma, és augusztus 22-e között is változik az 1-es és a 2-es villamosok közlekedése. Például ma 5 órától lesz a Galiba felvonulás, ugye a virágkarneválon jönnek a kicsik és az őket kísérő nagyok, és emiatt a villamosok két szakaszban közlekednek majd. A megváltott jegyek átszállás után is érvényesek, de azt mind a két járművön érvényesíteni kell. Köszönjük a megértésüket, jó utat kíván, Debrecen kedvenc rádiója.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: Ahol a rock történelem egyik leghíresebb művével folytatjuk. 1972 Machine Head, megjelenik az album, a Deep Purple legnépszerűbb albuma, és rajta a ma 81 esztendős Ian Gillan elénekli a Smoke on the Water.

Cretu és egykori felesége Sandra Cretu, ők ketten az Enigma és a csapat egyik legjobb dala. Return to Innocence. Egy percen múlt el 9 óra, mindjárt folytatjuk. Hallották, Nagy Bogi is jön, Balmazújváros szülöttel, Debreceni főtérre, mégpedig szombaton a Kovaszki meg a Vega koncertje előtte.

0: tudti, hogy a koncert csúcspontja Jól leszek újra lesz. Majd a következő órában pedig az lesz a csúcspont, amikor odaadjuk a mai születésnapisnak a tortát, a Best FM rádió tortáját. Lesz még néhány híres születésnapos, például Sebestyén Márta. Karácsony János, azaz James, az LGT-ből. És a svéd Európa együttes énekese, akiben főképpen a tupírozott fejszerkezetében hány csaj is volt szerelmes a 80-as években? A svéd Bon Jovi énekese, Joy Tempest, ma 63 esztendős lett, és hát a Európa akkor nem jöhet más, mint a The Final Countdown.
1: Ezernél is több elsős kezdi meg a tanévet a Cívismárosban. Hajdú Bihari férfi csalt ki pénzt internetes hirdetésekkel. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 1200 kisdiák kezdi meg szeptemberben az első osztályt a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben. Az idei tanévben mintegy 16 ezer általános iskolás tanul majd a tankerületekhez tartozó debreceni és környékbeli intézményekben. Az iskolák a tanévkezdésre felkészültek, a nyári időszakban több helyen karbantartási és felújítási munkálatokat is végeztek. A tankerületi központ hangsúlyozta, a cél továbbra is az, hogy megfelelő körülményeket biztosítsanak a diákok és a pedagógusok számára az oktatási év során. Számolt be róla a tehír.hu. Csalási személyes adattal visszaélés miatt emelt vádat a Hajdúböszörményi járási ügyészség egy férfival szemben. Az ügyészség szerint a vádlott egy másik férfi adatait felhasználva hozott létre közösségi oldalas profilt, majd olyan termékeket hirdetett meg, amelyekkel valójában nem is rendelkezett. A vásárlóktól előre kérte a vételárat, az összegek megérkezése után azonban a termékeket nem küldte el. Három sértett összesen 370 ezer forintot utalták neki gyermekjátszóért, bútorokért, illetve egyebek mellett hűtőszekrényért. A pénzt a férfi felélte, a károk pedig az eljárás alatt sem térültek meg. Az ügyészség börtönbüntetést indítványozott, közölte a HAON. Új multifunkciós közösségi térrel gazdagodott a Debreceni Szakképzési Centrum Pécsi Mihály Építőipari Technikuma. A fejlesztést az idei építőtábor résztvevői valósították meg. A diákok saját munkájukkal járultak hozzá az iskola udvarának megújításához. A projekt során olyan pihenő és közösségi teret hoztak létre, amely a tanulók mindennapjait teheti komfortosabbá, és lehetőséget biztosít a közös időtöltése is. A kezdeményezés egyben gyakorlati tapasztalatot is adott az építőipari képzésben résztvevő fiataloknak. A munkátok eredményeként az iskola egy új, használható közösségi helyszínnel bővült. Számolt be róla a Dehír. Lezárult a nyomozás egy Hajdú-Biharban feltárt emberkereskedelemmel és bántalmazással kapcsolatos bűnügyben. A rendőrség 2024. szeptemberében összehangolt akcióban több embert fogott el, majd az eljárás alatt további gyanúsítottakat is azonosított. A nyomozók a vizsgálat során több kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet érintő bűncselekményt tártak fel. A hatóságok többek között pénzt, elektronikus adathordozókat és más bizonyítékokat is lefoglaltak. A rendőrség a több mint két éve tartó nyomozás végén elvégezte a szükséges eljárási cselekményeket, az ügy iratait pedig megküldte az ügyészségnek. Így hamarosan vádat emelhet az ügyészség. Számolt be róla a HAON. A rövid lehűlés követően újra melegebb idő várható majd Debrecenben és térségében. A nappali csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul, éjszaka pedig 17-21 fokig kühlhet a levegő. Hajdú-Biharban helyenként záporokra és zivatarokra is számíthatunk, miközben a szél többnyire mérsékelt, időnként pedig élénk lehet.
3: Bárhol is vagy, ott van veled, Best FM.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: mondom, ámulok és bámulok, hogy milyen zenéket varázsolt elő a szerda reggelben a zenei szerkesztőnk. Hardcore Vibes, meg Grease 2000 egy élmény volt.
1: Ez a Best Reggel sok jó zenével és örömteli pillanatokkal.
0: Remélem, önök is úgy gondolják, ott a doboz másik oldalán. Jó reggelt kívánunk a 104,6 MHz-en. Szeretnénk mindenkinek a kedvébe járni, úgyhogy most egy igazi ikont, hazai, meghatározó ikont köszöntünk a 75. születésnapján. Gitáros, énekes, dalszerző, alapítótag, de azt tudják, hogy nem az LGT együttes volt az első formációja? A nagyszerű Jamesnek. Hanem akkor melyik egy

Az igazság az, hogy a Fern együttesben kezdte, aztán pedig a Generállal a 70-es években megismerhette az egész ország. És aztán jött az LGT. A kicsivel, a naggyal, az Arthurral és az Indiánnal. Akik igazi jó barátok voltak. A rádióban, a Best FM rádióban sokszor hallhatjuk például a rádiót. Jó, tudom, nem eleget, de majd javítunk az arányon. James közreműködője annak a produkciónak, amit a debreceni Varga Tóni és az Abraka az Abra állított színpadra a zenevonatnak. Aki szép, aki jó, aki bőr, aki nem, aki fél, aki hős, aki szív, aki nem, aki áll, aki fut, aki száll. Jut eszembe, Varga Tónival és az Abraka az Abrával a karneváli héten is találkozhatnak majd. Mégpedig 21-én pénteken, igaz, hogy nem a zenevonattal, hanem a Starban Star All Starral. Az egyik legszebb daluk pedig az álom arcú lány, ezt is imádtuk az LGT-től.

0: ezt is.
1: Mindenki másképp csinálja.
0: Csak a részletekből összerakhatnék egy teljes órát, mert ilyen dalokat sem hagynék ki.
1: Neked írom a dalt.
0: Mint a neked írom a dalt. Kedves LGT, kedves James, nem győzünk hálásak lenni ezekért a muzsikákért nektek. 75 éves ma Karácsony János.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hagyd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
2: Bennünk, BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
3: Bulizni várjuk! Figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest!
4: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád!
3: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, T-Deni, s még sorolhatnánk! Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte!
4: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián! Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán!
5: Sziasztok, én Lukács vagyok, ami szól az a Tankcsapda, amit hallasz, az a Best FM.

0: Bettelhoffi, Groovy és Carson Coma. Egy dalban ez volt a Purgatórium, hát közben megjelent a Carson Comaék új dala, a Gabi nevezetű. Hát én hallgattam egy verzióját, nem ígérem, hogy abban a verzióban bármikor is le tudjuk adni majd a kívánság műsorban, de hát ha készül egy clean version is, azt szívesen játsszuk majd, mert hogy nagyon szeretjük a Carson Comát, és azt a csapatot is, akiket én úgy neveztem, hogy a svéd Bon Jovi együttes, pedig hogyha a megalakulás évét nézzük, akkor Bon Jovi-ékat lehetne úgy nevezni, hogy az amerikai Európa együttes. Na mindjárt elmondom, hogy mire gondolok, de előtte olvasom Laci közlekedési információját, mert lesz egy trafipaxunk. Jé! Hát azt hittem, hogy ma itt 19-én már pihennek a rendőrbácsik, és nem mérnek sebességet, de igen, azt teszik, mégpedig a 47-esen Debrecenből Sáránt felé mérnek, úgyhogy mindenki vezessen nagyon óvatosan, mert a fő cél mégiscsak a balesetek megelőzése.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline Flotta kártya támogat.
0: Na megkérdeztem az AI-t, igen, a 80-as évek első felében alakult John Bon Jovi formációja 1983-ban, és képzeljék el, a Europe együttes meg a 70-es évek végén 1979-ben, úgyhogy Joey Tempest születésnapján 63 esztendős lett a Europe énekese. Jön a szubjektív top 3. Nem csak gyors zenéket készítettek Európék Svédországban, hanem lírai melódiákat is. Nálam a szubjektív top 3 harmadik helyén az Open Your Heart-en.

A második, a Carrie. Már 1979-ben alakultak, azért az első globális áttörést jelentő lemezük pontosan 1986-ban jelent meg, The Final Countdown címmel, ez is a címadó dal, úgyhogy nem lehet a szubjektív top 3 number 1 pozíciójában más csak ez a dal. Úgyhogy kerek évforduló az együttes első lemezét illetően, és ma meg születésnap. Joy Tempest 63 érkezik a Europe, mindjárt 3:40 van.

0: egy igazi csalogány. Sebestyén Márta, akinek ma van a 69. születésnapja, ő énekelt az Oscar-díjas Angol beteg című film zenéjét, és hát a Deep Forest World Music formáció, a belga srácok fedezték fel őt tulajdonképpen a világnak, amikor az előző dalt elénekeltették vele. 8 percünk van 10 óráig hátra, megérkezett Szabó Anita, akivel együtt ugrunk fejest a hosszú hétvégi pihenésbe, mert hogy ma szerda, de hát mégiscsak péntek, nem? Anita, már akinek.
1: Igen. Kis csütörtök, kis péntek, kis szerda, valami ilyesmi, de hát már ez a 4 nap itt előttünk.
0: Hosszú lesz, és lehet a felsorolás is, ami a születésnaposokat illeti. Hallgassunk meg a teljesség igénye nélkül néhány nevet, akik ma nyerhetnek. Nem csak tortát, hanem egy nagyon különleges ajándékunk is lesz, hiszen idén már második alkalommal, tavaly volt az első, lehetett megnézni a virágkarneváli menetet a nagy templom panoráma járdájáról. És hát ez valakinek megadatik, aki megnyeri a páros belépőt majd a születésnapján, illetve a tortát előtte valaki, kik lesznek az esélyesek.
1: Az egyéves Karsai Izabella is benne van a pakliban, Mamia és Roli köszöntik itt Debrecenben. Kis Katalin vagyis Katica is ma ünnepel, a családja nevezte be, Pénzes Panka ma lett 10 éves, Martinkán egy tüneményes táncos, leányzó, cicás Nagyi köszönti. Hajduladányi Sárát férje gyerekei, Szas és Tyutyus, Kekék és Muci, illetve mamáik is szeretnék tortanyertesnek. Ma lett 27 éves, ünnepel ma a 9 éves Kállai Kornél, akit Bernadett nevezett Hajdudorogon, vagyis a kis keresztfiát, és nagyon szeretném meglepni a Best tortájával. Lisztes Bencéről sem felejtkeztek el, édesapja és testvérei köszöntik a 22-én. Dobos Fecó, Nyuszi Fülés társai jó voltából lehet tortanyertes, aki imád egyébként horgászni, és a lövészet is nagyon bejön neki. Toldi Szávi Fannit az egész családja köszönti Hajdúszoboszlón. Timi Plaszkóni Kingát nevezte be itt Debrecenben, üzeni neki, hogy köszönöm, hogy vagy nekem. Nagy Istvánt lányai és felesége köszöntik Kínából és Pestről. Azt nem tudjuk milyen megosztásban. Most a feleség van Kínában, a lányok Pesten vagy fordítva. Minden esetre István Bocskai kertből nevezték. Egyébként azt írták, hogy Pató Pál úr, kivéve, hogyha a traktorról van szó, mert akkor ugrik. Hegyesi Réka is ünnepel, a Hegyes család jó voltából köszöntik. Jó erőben, egészségben nagyon sokáig. Tóth Kira ma lett 13 éves, a Tündi nagynénje köszönti. Hanna egyébként már alig várja az iskolát. Mester Péter vagyis Petya is ünnepel, akit Ibi mama köszönt a 10. születésnapja alkalmából. Így és Ilona is születésnapos, Hatházi Réka is ünnepel ma a 11-en. Rózsa Anettet is köszöntik itt Debrecenben, aki múlt héten érkezett vissza, hát innen a szomszédból. Kérlek, Laci.
0: Hol volt?
1: Hát Kaliforniából.
0: Kalifornia. Kalifornia girl.
1: Igen, mondhatjuk ezt is rá. Bekela úra ma lett 16 éves, Nádudvaron, egy sportos, mazsorettes kisfelnőtt. Fábiánné Fekete Mariant is köszöntik, és itt van még Szoboszlai Ibolya, aki volt olyan kedves, rendes, hogy önmagáról nem feledkezett el, és be is nevezte magát így a 63. életévén, és nagyon szeretné megnyerni a tortát. Én drukkolok neki is, meg egyébként mindenkinek, na de hát Fortuna keze lesz benne.
2: Igen.
0: Haló, közterület hasznosítási csoport?
2: Felügyelet, tessék.
0: Tőzsér Gyula.
2: Igen, igen.
0: Gyula, nehogy azt gondolja, hogy a jövő héten is fel fogjuk hívni, augusztus 29-én. Legyen elég ez a mai nap.
2: Ja, igen. Most mondják itt a kollégák, hogy a rádiótól.
0: Mert akkor dolgozik?
2: Igen, dolgozom.
0: Üzenjük a kollégáknak, hogy örülhetnek. Tőzsér Gyula megnyerte az igazi születésnapján a Monami kávézó és cukrászda ajándékát, egy mimóza koktéltortát.
2: Jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Na, Gyula, szedje össze magát, nehogy azonosuljon ezzel a tortával, a mimóza tortával.
2: Hát majdnem úgy nézett ki.
0: Elég bátortalanul indult ez a beszélgetés. És akkor most ma van, vagy 29-én lesz?
2: Hát igazából augusztus 19-én születtem, csak annak idején elérták, ugye hát azt, ez az 57. születésnapon, én egy faluban születtem, még ott is születtem, nem a szülő otthonba, és utána rám azt mondta, hogy egy olyan 3 hónap múlva vette észre, hogy hát nem 19-e, hanem 29-e van írva. Felment a tanácsázáról, mondták, hogy hát jó van az úgy, annyival fiatalabb lesz.
0: És akkor egy évben mondjuk kétszer is megünnepeltetheti magát a kollégákkal.
2: Hát a kollégákkal nem, de otthon tényleg kétszer tudom.
0: Hát nézze, a kedvenc rádió sem fogja még egyszer felhívni azért a jövő héten, ezt garantálom, de a mai torta megvan. Szevasz Gyula, Fazekas Laci vagyok. Ez a...
3: Beszélem!
0: Boldog ünneplést a csapatnak!
3: Köszönjük!
2: Köszönjük!
0: Azt mondták a tanácsnál, a Jenő, a polgári Jenő, hogy jól van az úgy. Jó
1: ez
0: van
1: tipikus,
0: az úgy.
1: Tipikus magyar hozzáállás. Nem jó van ez úgy, majd lesz valahogy.
0: Nem mindegy, hogy 19 vagy 29, így legalább fiatalabb. Ez nagyon van. Jó. Na nézzük, hogy ki nyeri a plusz ajándékot. Karneváli hét a nagy tempomban. A karneváli menetet 40 méter magasból a sétányon valaki másodmagával, figyelemmel kísérheti. Mégpedig az illetőt úgy hívják, hogy...
1: Szabóné Veres Marci.
0: Marci, gratulálunk, a tesód nem feledkezett el rólad, és nem feledkezünk el a reggel informátoráról sem, akinek a nyereménye egy melons pizza, aki nyeri, Vastag Laci. Hát jó vastag lesz a pizza is. Kedves egészségedre!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Mindjárt 10 óra. Indul is a szerda délelőtt a Liquidóval.

0: Folytatjuk Taylor Swift-tel. És a reggel vége után érkezik a délelőtt, benne a végem, Opitz Barbie-tól. Kedves galibások, remélem már készültök, délután 5 órakor találkozunk a főtéren, hiszen ma lesz a virágkarneválon a galiba felvonulás. Laci bácsi a Rózsa utcán elteljesít szolgálatot, ugyanúgy a holnap reggel és holnap este is, hiszen holnap már nemzeti ünnepünk, indul a hosszú hétvége. Sok-sok jó zenét, mosolygós, vidám pillanatot kívánok Debrecenben, a debrecenieknek és a Debrecenbe látogatóknak.
1: Pozitívan zárt a Campus Fesztivál, a megfelelő gyógyszertárolásra hívják fel a figyelmet. Rapszódiát is bemutattak Hajdúszoboszlón. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Eredményesen zárult az idei Campus Fesztivál Debrecenben, bár a fesztivál gazdasági eredményessége valamelyest elmaradta a korábbi évekétől, tudta meg a Dehira fesztivál igazgatójától. Miklós Völgyi Péter a portálnak elmondta, a rendezvény idén is jelentős közönséget vonzott, ezúttal is megőrizték a 120 ezres látogatói létszámot, miközben a szervezők számos hazai és nemzetközi előadóval, valamint változatos programokkal várták a vendégeket. A szakember szerint a rendezvény stabilan tartja a helyét a hazai fesztivál piacon, és a jövőben is szeretnék továbbfejleszteni a kampuszt. A szervezők értékelése szerint a fesztivál a kihívások, vagyis az emelkedő költségek ellenére is sikeresnek tekinthető. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát, és akár egészségi kockázatot is jelenthet. Figyelmeztetett Elpuláli Zakariás, országos tisztifőgyógyszerész.
3: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonságai is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
1: A Magyar Állami Népi Együttes előadását láthatta a közönség Hajdúszoboszlón a szabadtéri színpadon. A társulat egy magyar rapszódiát mutatott be, amely egy férfi és egy nő szerelmének történetét meséli el a néptánc és a népzene eszközeivel. A produkció a közönség körében is nagy sikert aratott. A táncosok látványos előadását élő zene kísérte. A fürdővárosban a nyári kulturális programok sorába illeszkedő előadásra sokan voltak kíváncsiak. Számolt be róla a haon.hu. Megszűnt az útlezárás a debreceni Budai Nagyantal utca Vámospércsi úti felőli végén. Ezzel a csomópont kapacitás növelő átalakítása az utolsó szakaszába lépett. A kisebb munkálatok, például a festés és a járdaszigetek térkövezése továbbra is folytatódik. A teljes beruházás a tervek szerint a tanév kezdetére készülhet el. A közlekedők így már ismét használhatják az érintett útszakaszt, miközben a kivitelezés hátralévő része miatt továbbra is érdemes figyelni a forgalmi rendváltozásokra, írta a Dehír. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan, de ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 34 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 17 és 21 fok között alakul majd. Csapadékra leginkább zápor vagy zivatar formájában számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
2: Halljuk, mit bírnak a húrok! A Best FM-en szóljon a rock!

0: Phoenix.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
4: Ha betont szeretne, a Cívis Betont keresse. Cívisbeton.hu.
5: Cívisbeton.hu.
4: A megbízható alap.
3: 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni nagyerdőn. Augusztus 18-a és 23-a között meghosszabbított nyitvatartással várunk minden kalandvágyó gyereket és családot. Jegyvásárlás a helyszínen. További részletek a Crazy 5K Kids Facebook oldalán. Ne maradj le! 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni nagyerdőn.
6: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.

Jonas Blue és Rise szól Debrecen zenei kedvencei között a hét utolsó munkanapján, augusztus 19-én itt a Best FM-en. Opitz Barbie már készül önökhez, jön a végem. Ezt a hétről is elmondhatjuk remélhetőleg nagyon sokan, hiszen egy 4 napos hosszú hétvége áll előttünk. A zenei kedvencekkel a folytatásban is én Szabó Anita vagyok, rádiózzunk együtt a Forró Drót 500-540.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, imádja a luxus körülményeket és a kényelmet, pénzért mindent meg tud vásárolni, ami tárgy vagy élvezet, de ne feledje, a szeretetet nem. Bika, ön igazi társasági ember, tele van humorral és kellemes modorral, könnyen szerez barátokat, szívesen alkalmazkodik hozzájuk, ám ugyanakkor a saját feje után megy. Ikrek, munkájában legyen következetes, mert amit most elmulaszt, azt később már nem tudja pótolni, pénzügyek terén esélye van az okos döntésre. Rák, egyből zavarba jön, ha elképzeléseit nem képes abban a formában megvalósítani, ahogyan eltervezte, próbáljon meg lazán elszakadni egyik-másik kedvenc ötletétől. Oroszlán, borongos hangulatok kerítik hatalmukba, kedvetlen, holott erre nincs semmi kézzelfogható oka. Szűz, önbátor és kezdeményező szellemű, ezt a napot használja fel kapcsolatteremtésre, becsvágya révén megmutathatja, mire képes. Mérleg, ha nem elég óvatos, akkor kisebb-nagyobb anyagi kár érheti, vagy jogi bonyodalmakba keveredhet, ötleteivel érdemes volna várni. Skorpió, az érzelmek veszik át a főszerepet az életében, a szokásosnál mégis csöndesebb lesz ma, mintha szégyelné az érzéseit. Nyilas, ön ma túlzásokba esett, mert imád fontoskodni. Öröme nem tart sokáig, mert környezete nem fogadja kitörő hálával közreműködő segítségét. Mag, igen feszült hangulatban van ma, a kiadás sok volt, igyekezzen rugalmasan alkalmazkodni a változó körülményekhez. Vízöntő, különböző követelményeknek kellene egyszerre megfelelnie, és ez igen fárasztó, rangsorolja a feladatait, hogy a legfontosabbakra biztosan jusson idő. Alak, mérsékelje a lendületét, gazdálkodjon okosan az erejével, ha túlhajtja magát, akkor baleset vagy betegség kényszeríti pihenőre.
1: A zene kísér minden úton. Ez a Best FM.

0: Köszöntjük Huba nevű hallgatóinkat! A Huba magyar eredetű férfi név, jelentése ismeretlen. A legismertebb viselői a névnek Huba, az egyik honfoglaló magyar törzs vezére, Búzás Huba költő, Huba a kázmérés Hubából, és nem utolsó sorban ön kedves Huba, aki most a rádiót hallgatja.
1: Ez igazán emlékezetes nap a mai, augusztus 19-a annak a házaspárnak, akik tavaly ilyenkor kötötték össze az életüket, hiszen ma van az első házassági évfordulójuk, ők pedig nem más, mint Szilágyi Orsolya és Szilágyi Attila, akiknek nagyon boldog házassági évfordulót kívánunk, ami egyébként tavaly történt, 50 évesen, és még nagyon sok boldog évet szeretnének együtt tölteni, sok-sok motorozással, íjászversennyel és horgászattal. Hát ez nem egy unalmas kapcsolat, az biztos. Attila, Orsolya, gratulálunk nektek szeretettel, várnak benneteket a melancs cukrászdába egy finom süti kóstolóra, kávéval, kapucsinóval, üdítővel, kinek mi a kedvenc, szeretettel gratulál a Best FM is nektek, és ha önök is szeretnék nevezni szeretteiket, akkor azt megtehetik a bestfm.debrecen.hu oldalon. Cindy Lauperrel folytatjuk, a hírek előtt pedig még a 4-es Street is beköszön.

már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

0: Napközben is.
1: Növénylabirintussal is készülnek a virágkarnevára, tartós szárazság, szomjaznak a méhek. Házilag készített robbanó szerkezetet egy hajdúböszörményi férfi. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Idén is különleges növénylabirintussal kapcsolódik a Debreceni Egyetem a virágkarneválhoz. A látványosság kialakításánál ezúttal a barokk kertek hangulatát idézték meg. Így a tervezésben fontos szerepet kapott a szimmetria, valamint a színek harmonikus elrendezése. A labirintusban különböző növények között barangolhatnak a látogatók, miközben az egyetem ezzel is bekapcsolódik a Debreceni Virágkarnevál hagyományos programjai közé. A növénykompozíció a karneváli időszak egyik látványos közösségi helyszíne lehet az egyetem téren. Számolt be róla a dehir.hu. Szomjaznak a méhek. A tartós szárazság és hőség miatt egyre nehezebben találnak vizet a természetben, ezért itatásra is szükségük lehet, mondta a rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
3: Folyamatosan itatjuk a méheinket, egy 50-100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk. Nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh, nem csak ivásra használja a vizet, üti a kaptárát is, szájába vizet vesz, berepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyukkal a kijáróban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptárt. A viasz 63 fokon olvad, ha a méhek nem hűtenék a kaptárt, tönkre menne minden lépkészlet.
1: A szakember hozzátette, mi is segíthetünk, egy csekély tálba öntött vízzel, valamint kavicsokkal vagy ágakkal egyszerű méhítatót készíthetünk a kertben, ezek kapaszkodót biztosítanak a rovaroknak, így kisebb az esélye, hogy a vízbe fulladnak. Nem jogerősen ítélték el azt a hajdúböszörményi férfit, aki otthonában robbanóeszközök készítésével kísérletezett. A férfi az interneten szerzett információk alapján kezdett különböző szerkezeteket készíteni, majd több próbarobbantást is végrehajtott a saját udvarán. A rendőrség még márciusban kutatást tartott nála, és több a robbanószerkezetek készítéséhez kapcsolódó anyagot és eszközt foglalt le. A hajdúböszörményi járás bírósága a férfit robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaélés előkészületének büntette miatt egy év 6 hónap börtönbüntetése ítélte, amelynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette. A lefoglalt eszközöket elkobozták. Számolj be róla a haon.hu.
4: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
1: Egy kisebb lehűlés után fokozatosan ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén. Napközben 27 és 34 fok közötti maximumokra számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 17 és 21 fok között alakulnak a minimum hőmérsékletek. Hajdúbiharban elsősorban záporok és zivatarok hozhatnak csapadékot. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Augusztus 28-29. Vár a Trackwood Európa Bajnoki Drift Fesztivál. Gyere és ünnepelj velünk az idén 30 éves Rabócsi ringen. A Trackwood 15. születésnapján. Európa legbrutálisabb driftpilótái, éjszakai döntők, füstfelhő és egy hatalmas szülinapi parti vár rád Máriapócson. Augusztus 28-29. 14 év alatt a belépés ingyenes. Jegyek drifting.hu.
2: Akcióözön az XXX Lutzban!
3: Irány az XXX Lutz!
2: Hétfőtől vasárnapig 20% kedvezményt adunk több ezer termékre áruházainkban és online. Ne hagyja ki a jó árakat! További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXX Lutz!
4: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
5: Olyat mondok megint.

A zenei kedvencek szólnak a Best délelőttben, itt a 104.6-on. Csodás napot kívánunk mindenkinek, ne felejtjék, hogy a Virágkarnevál belvárosi kísérő rendezvényei miatt a mai naptól, vagyis augusztus 19-e és 22-e között változik az 1-es és a 2-es villamos közlekedése is. Ma délután 17 és 23 óra között a Városház és a Kálvin tér megálló között szünettel a villamos forgalom. Ne felejtkezzenek el erről, holnap pedig a Virágkarnevál napján éjfél után éjszakai járatok is indulnak. Érdemes tehát tájékozódni a tömegközlekedésről dkv.hu oldalon, mi pedig indítjuk DJ Bobos lágerét, a Somebody Dance With Me érkezik 12:30 előtt, itt a Best FM-en.

A Best FM szól a 104.6 a zenei kedvencekkel. Holnap, vagyis augusztus 20-án egyszerre két nagy dolog vár ránk. Egyrészt az államalapítás ünnepe és a debreceni virágkarnevál csúcsnapja, és mellé egy komoly adag kánikula is érkezik. Az előrejelzések szerint a délutáni maximumok 30 és 37 fok között alakulnak országosan, Debrecenben pedig körülbelül 22 fokos hajnali minimum és 35 fok körüli délutáni csúcshőmérséklet várható. Napos komoly felhős idő készülhetünk, zápor és zivatar is előfordulhat, a szél is megélénkül, mondom mindezt azon sokaknak, akik személyesen is megnézik majd a virágkarneváli felvonulást. Nagyon fontos, hogy vigyünk magunk a kulacsot, a hőségben ugyanis gyorsan veszítünk majd folyadékot. Árnyék, fejfedő, naptelj, a déli, kora délutáni órák a legkritikusabbak, és persze figyeljünk egymásra, nagy meleg különösen megterheli az időseket, gyerekeket. Rosszulét esetén pedig, hogyha valaki rosszul van, vagy veszélyben érzi magát, a hőség miatt mindenképpen hívja a 112-t. Ha pedig záporzivatar közeledik a menet alatt, akkor mindenképpen keressünk fedett helyet, ugyanis ez most benne van a pakliban. Whitney Houstonnal folytatjuk, az I Wanna Dance With Somebody érkezik a hírek előtt még itt a 104.6-on.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A szemüveglencséd legyen vékonyabb, ne a pénztárcád. Gyere a Pupillába! Most 30% kedvezménnyel vásárolhatod meg Hoya vékonyított lencséidet. Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
2: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.

0: Kossuth FM kívánságműsor.
1: 1000-nél is több elsős kezdi meg a tanévet a Cívisvárosban. Hajdúbihari férfi csalt ki pénzt internetes hirdetésekkel. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 1200 kisdiák kezdi meg szeptemberben az első osztályt a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben. Az idei tanévben mintegy 16 ezer általános iskolás tanul majd a tankerületekhez tartozó debreceni és környékbeli intézményekben. Az iskolák a tanévkezdésre felkészültek, a nyári időszakban több helyen karbantartási és felújítási munkálatokat is végeztek. A tankerületi központ hangsúlyozta, a cél továbbra is az, hogy megfelelő körülményeket biztosítsanak a diákok és a pedagógusok számára az oktatási év során. Számolt be róla a dehir.hu. Csalási személyes adattal visszaélés miatt emelt vádat a Hajdúböszörményi járási ügyészség egy férfival szemben. Az ügyészség szerint a vádlott egy másik férfi adatait felhasználva hozott létre közösségi oldalas profilt, majd olyan termékeket hirdetett meg, amelyekkel valójában nem is rendelkezett. A vásárlóktól előre kérte a vételárat, az összegek megérkezése után azonban a termékeket nem küldte el. Három sértett összesen 370 ezer forintot utalták neki gyermekjátszóért, bútorokért, illetve egyebek mellett hűtőszekrényért. A pénzt a férfi felélte, a károk pedig az eljárás alatt sem térültek meg. Az ügyészség börtönbüntetést indítványozott, közölte a HAON. Új multifunkciós közösségi térrel gazdagodott a Debreceni Szakképzési Centrum Pécsi Mihály Építőipari Technikuma. A fejlesztést az idei építőtábor részvevői valósították meg. A diákok saját munkájukkal járultak hozzá az iskola udvarának megújításához. A projekt során olyan pihenő és közösségi teret hoztak létre, amely a tanulók mindennapjait teheti komfortosabbá, és lehetőséget biztosít a közös időtöltésre is. A kezdeményezés egyben gyakorlati tapasztalatot is adott az építőipari képzésben résztvevő fiataloknak. A munkálatok eredményeként az iskola egy új, használható közösségi helyszínnel bővült. Számolt be róla a dehír. Lezárult a nyomozás egy Hajdúbiharban feltárt emberkereskedelemmel és bántalmazással kapcsolatos bűnügyben. A rendőrség 2024. szeptemberében összehangolt akcióban több embert fogott el, majd az eljárás alatt további gyanúsítottakat is azonosított. A nyomozók a vizsgálat során több kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet érintő bűncselekményt tártak fel. A hatóságok többek között pénz, elektronikus adathordozókat és más bizonyítékokat is lefoglaltak. A rendőrség a több mint két éve tartó nyomozás végén elvégezte a szükséges eljárási cselekményeket, az ügy iratait pedig megküldte az ügyészségnek. Így hamarosan vádat emelhet az ügyészség. Számolt be róla a HAON. A rövid lehűlés követően újra melegebb idő várható majd Debrecenben és térségében. A nappali csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul, éjszaka pedig 17-21 fokig kühlhet a levegő. Hajdúbiharban helyenként záporokra és zivatarokra is számíthatunk, miközben a szél többnyire mérsékelt, időnként pedig élénk lehet.
2: Célállomás
0: Debrecen.
2: Pozíció
0: 104,3

A zenei kedvence között a Dreams és a Bad Dreams. A déli kívánság műsorban itt a Best FM-en a legjobb helyen vannak, hogyha szeretnének egy szuper dalt küldeni valakinek, átadni egy üzenetet, vagy meghallgatni egy régi nagy kedvencet. Jönnek az üzenetek szépen sorban. Szia, Anita! Fél egy után pár perccel le tudnád nekem játszani? Le. Majd mondom, hogy melyiket, akkor a te üzenetedre, kedves Móni. Várunk még egy picit, és itt van Csilla üzenete is, aki azt írta nekem, hogy Chris Ruditól szeretné a homokba rajzolt szerelmet kérni, és küldeni a párjának. Indítom a dalt, és várom a következő zenékérést. 500-540 a telefonszámunk, SMS Fiber pedig 30-as 933-1046 14 óráig kívánságműsor. Itt a Best FM-en.

0: kívánság műsor. A hívható telefonszám 500-540.
1: Szia, Brigi vagyok, szeretnék egy tanfolyam számot kérni. Magamnak leginkább füst és lábdob, hogyha megoldható lenne.

délután jó rádiózás Debrecen zenei kedvenceivel 3:41 előtt egy újabb zenei kérés érkezik. A déli kívánság műsorban Móni üzenetét olvasom. Szia Anita! 12 után indulok dolgozni, a kocintost szeretném kérni, ugyanis éppen akkor úton leszek a munkába, és egy kicsit hangolódni szeretnék. Küldöm a páromnak, Lacinak, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Köszönettel, Móni! Mi pedig játsszuk is neked. Dr. Béres, Varga Viktor és Biga hármasát jön a kocintos, itt a Best FM-en. Hoppá!

0: Itt az 500-545. 500-540.
1: Pozitívan zárt a Campus Fesztivál, a megfelelő gyógyszertárolásra hívják fel a figyelmet. Rapszódiát is bemutattak Hajdúszoboszlón. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Eredményesen zárult az idei Campus Fesztivál Debrecenben, bár a fesztivál gazdasági eredményessége valamelyest elmaradta a korábbi évekétől, tudta meg a Dehira Fesztivál igazgatójától. Miklós Völgyi Péter a portálnak elmondta, a rendezvény idén is jelentős közönséget vonzott, ezúttal is megőrizték a 120 ezres látogatói létszámot, miközben a szervezők számos hazai és nemzetközi előadóval, valamint változatos programokkal várták a vendégeket. A szakember szerint a rendezvény stabilan tartja a helyét a hazai fesztiválpiacon, és a jövőben is szeretnék továbbfejleszteni a kampuszt. A szervezők értékelése szerint a fesztivál a kihívások, vagyis az emelkedő költségek ellenére is sikeresnek tekinthető. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát, és akár egészségi kockázatot is jelenthet. Figyelmeztetett Elpuláli Zakariás, országos tisztifőgyógyszerész.
2: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonságai is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
1: A Magyar Állami Népi Együttes előadását láthatta a közönség Hajdúszoboszlón a szabadtéri színpadon. A társulat egy magyar rapszódiát mutatott be, amely egy férfi és egy nő szerelmének történetét meséli el a néptánc és a népzene eszközeivel. A produkció a közönség körében is nagy sikert aratott, a táncosok látványos előadását élő zene kísérte. A fürdővárosban a nyári kulturális programok sorába illeszkedő előadásra sokan voltak kíváncsiak. Számolt be róla a haon.hu. Megszűnt az útlezárás a debreceni Budai Nagyantal utca Vámospércsi úti felőli végén. Ezzel a csomópont kapacitás növelő átalakítása az utolsó szakaszába lépett. A kisebb munkálatok, például a festés és a járdaszigetek térkövezése továbbra is folytatódik. A teljes beruházás a tervek szerint a tanév kezdetére készülhet el. A közlekedők így már ismét használhatják az érintett útszakaszt, miközben a kivitelezés hátralévő része miatt továbbra is érdemes figyelni a forgalmi rendváltozásokra, írta a Dehír. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan, de ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 34 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 17 és 21 fok között alakul majd. Csapadékra leginkább zápor vagy zivatar formájában számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
0: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
0: A hívható telefonszám 500 540.

0: Best FM kívánságvonala 500-540.
1: Szeretném kérni a Kosszik-tól a házban, szeretném küldeni az AKS dolgozóinak, és üzenem nekik, hogy kitartás, és legyenek jó. És Tomi vagyok 6 házról.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hajd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
2: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
3: civisbeton.hu
2: A megbízható alap.
4: Akcióözön az XXX Lutzban!
5: Irány az XXX Lutz!
4: Hétfőtől vasárnapig 20% kedvezményt adunk több ezer termékre áruházainkban és online. Ne hagyja ki a jó árakat! További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXX Lutz!
6: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget, a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! BMW Group.jobs.hu

A zenei kedvencek szólnak a Best FM-en, a déli kívánság műsorban továbbra is 2 óráig teljesülnek a zenei kérések. Zsuzsonnától jött egy üzenet, szép jó reggelt, így 2:30 után, vagy lehet, hogy te most ébredtél, Zsuzsa. No mindegy is, Lynn Andersontól szeretném kérni a Rose Gardent, olyan régen hallottam, hogyha van rá még idő, küldeném Boginak, Pistinek, meg mindenkinek, aki szereti. Szép napot mindenkinek, üdv, Zsuzsi!

0: 14 óra előtt pár perccel elérkeztünk a déli kívánság műsor végéhez, de nem a jó zenék végéhez, hiszen hamarosan startol egy órás zenei maraton. Sándort kaptam üzenetet SMS Viber számunkra. Sziasztok, elhagytam a kocsi kulcsomat, de már meg is találtam. Dinka és szétszórt voltam, magamnál hordom vasárnap óta a táskámban, egy eldugott zsebében. Úgyhogy mire feltettük volna a kérdést a kedves hallgatóknak, hogy hol van ez a slusz kulcs, addigra Sándor meg is talált. Egyébként nagyon sokan vagyunk így, érdemes belenézni néha a régi farmer zsebekbe, régebbi táskákba, mert érdekes kincseket rejtett. Én például már egy kis zsetont is találtam benne. Szóval Sándor azt írta, hogy Debrecen, Best FM, szeretem, és ebből talán már kitalálták, hogy a Sing Hallelujah című dalt szeretnék küldeni minden Dinkának, így az éteren keresztül, Dr. Abban dalát játszom, és ezzel el is köszönök Önöktől. Találkozunk holnap reggel a Virág Karnevál napján, így az éteren keresztül. Reggel 8-tól várom Önöket, én itt leszek, és számítok a Best FM hallgatóira is. Tartsanak továbbra is velünk, itt a 104.6-on. Szabó Anitát hallották.
1: Debrecen, Best FM, szeretem.

0: Ha megkérdezik telefonon, hogy milyen rádiót hallgat,
1: mondja meg nyugodtan.
0: A Best FM-et.
2: Növénylabirintussal is készülnek a virágkarnevára, tartós szárazság, szomjaznak a méhek. Házilag készített robbanó szerkezetet egy hajdúböszörményi férfi. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Idén is különleges növénylabirintussal kapcsolódik a Debreceni Egyetem a virágkarneválhoz. A látványosság kialakításánál ezúttal a barokk kertek hangulatát idézték meg. Így a tervezésben fontos szerepet kapott a szimmetria, valamint a színek harmonikus elrendezése. A labirintusban különböző növények között barangolhatnak a látogatók, miközben az egyetem ezzel is bekapcsolódik a Debreceni Virágkarnevál hagyományos programjai közé. A növénykompozíció a karneváli időszak egyik látványos közösségi helyszíne lehet az egyetem téren. Számolt be róla a dehir.hu. Szomjaznak a méhek. A tartós szárazság és hőség miatt egyre nehezebben találnak vizet a természetben, ezért itatásra is szükségük lehet, mondta a rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
3: Folyamatosan itatjuk a méheinket, egy 50-100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk, nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh, nem csak ivásra használja a vizet, üti a kaptárát is, szájába vizet vesz, belepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyukkal a kijáróban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptárt, a viasz 63 fokon olvad, ha méhek nem hűtenék a kaptárt, tönkre menne minden lépkészlet.
2: A szakember hozzátette, mi is segíthetünk, egy csekély tálba öntött vízzel, valamint kavicsokkal vagy ágakkal egyszerű méhítatót készíthetünk a kertben, ezek kapaszkodót biztosítanak a rovaroknak, így kisebb az esélye, hogy a vízbe fulladnak. Nem jogerősen ítélték el azt a hajdúböszörményi férfit, aki otthonában robbanó eszközök készítésével kísérletezett. A férfi az interneten szerzett információk alapján kezdett különböző szerkezeteket készíteni, majd több próbarobbantást is végrehajtotta a saját udvarán. A rendőrség még márciusban kutatást tartott nála, és több a robbanó szerkezetek készítéséhez kapcsolódó anyagot és eszközt foglalt le. A hajdúböszörményi járás bírósága a férfit robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaélés előkészületének büntette miatt egy év 6 hónap börtönbüntetése ítélte, amelynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette. A lefoglalt eszközöket elkobozták. Számolj be róla a haon.hu. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén. Napközben 27 és 34 fok közötti maximumokra számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 17 és 21 fok között alakulnak a minimum hőmérsékletek. Hajdúbiharban elsősorban záporok és zivatarok hozhatnak csapadékot. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
4: Most is veled.
5: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Hello, ez Zoli vagyok. Egy útinfóm lenne. A Kassai úton, az OMV kútnál a Debrecenből kifele haladókat mér egy rendőrautó.
2: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Jó utat kíván a Best FM. A Best.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.

0: Napfény, zene, jó hangulat, és a Best FM.
1: Fonzi, Gyuai.

0: Ezernél is több elsős kezdi meg a tanévet a Cívisvárosban. Hajdúbihari férfi csalt ki pénzt internetes hirdetésekkel. Míg marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Több mint 1200 kisdiák kezdi meg szeptemberben az első osztályt a debreceni tankerületi központ intézményeiben. Az idei tanévben mintegy 16 ezer általános iskolás tanul majd a tankerületekhez tartozó debreceni és könyékbeli intézményekben. Az iskolák a tanévkezdésre felkészültek, a nyári időszakban több helyen karbantartási és felújítási munkákat is végeztek. A tankerületi központ hangsúlyozta, a cél továbbra is az, hogy megfelelő körülményeket biztosítsanak a diákok és a pedagógusok számára az oktatási év során. Számolt be róla a dehir.hu. Csalási személyes adattal visszaélés miatt emelt vádat a Hajdúböszörményi járási ügyészség egy férfival szemben. Az ügyészség szerint a vádlott egy másik férfi adatait felhasználva hozott létre közösségi oldalas profilt, majd olyan termékeket hirdetett meg, amelyekkel valójában nem is rendelkezett. A vásárlóktól előre kérte a vételárat, az összegek megérkezése után azonban a termékeket nem küldte el. Három sértett összesen 370 ezer forintot utalt át neki gyermekjátszóért, bútorokért, illetve egyebek mellett hűtőszekrényért. A pénzt a férfi felélte, a károk pedig az eljárás alatt sem térültek meg. Az ügyészség börtönbüntetést indítványozott, közölte a HAON. Új multifunkciós közösségi térrel gazdagodott a Debreceni Szakképzési Centrum Pécsi Mihály Építőipari Technikuma. A fejlesztést az idei építőtábor részvevői valósították meg. A diákok saját munkájukkal járultak hozzá az iskola udvarának megújításához. A projekt során olyan pihenő és közösségi teret hoztak létre, amely a tanulók mindennapjait teheti komfortosabbá, és lehetőséget biztosít a közös időtöltésre is. A kezdeményezés egyben gyakorlati tapasztalatot is adott az építőipari képzésben résztvevő fiataloknak. A munkátok eredményeként az iskola egy új, használható közösségi helyszínnel bővült. Számolt be róla a Dehír. Lezárult a nyomozás egy Hajdúbiharban feltárt emberkereskedelemmel és bántalmazással kapcsolatos bűnügyben. A rendőrség 2024. szeptemberében összehangolt akcióban több embert fogott el, majd az eljárás alatt további gyanúsítottakat is azonosított. A nyomozók a vizsgálat során több kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet érintő bűncselekményt tártak fel. A hatóságok többek között pénzt, elektronikus adathordozókat és más bizonyítékokat is lefoglaltak. A rendőrség a több mint két éve át tartó nyomozás végén elvégezte a szükséges eljárási cselekményeket, az ügy iratait pedig megküldte az ügyészségnek. Így hamarosan vádat emelhet az ügyészség. Számolt be róla a HAON. A rövid lehűlés követően újra melegebb idő várható majd Debrecenben és térségében. A nappali csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul, éjszaka pedig 17-21 fokig kühlhet a levegő. Hajdúbiharban helyenként záporokra és zivatarokra is számíthatunk, miközben a szél többnyire mérsékelt, időnként pedig élénk lehet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
3: Köszönjük szépen a híreket, a Bestet hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. Hello mindenkinek, 3 óra elmúlt, lehet, hogy a testünk még ott van a munkahelyünkön, de lélekben már mindenki hosszú hétvégézik, úgyhogy innentől csak óvatosan a melóval, mi is a tengerpart felé vesszük kicsit az irányt, DJ Antoine és a Welcome to Saint-Tropez indul a délután.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled,
5: Welcome

0: Cyril és a Stumbling, ez pedig a Best FM, a 104.6-ot hallgatják. Ha az utakon vannak, akkor fontos dolgot szeretne mondani önöknek, Ildikó. Hello!
1: Sziasztok, Ildikó vagyok. A külső Balmazújvárosi úton trafiznak a városból kifelé. Mindenki vigyázzon.
0: Köszönjük szépen, illetve történt egy baleset a Kismarja utcán, ez a gázvezeték utcából nyílik egyébként, nem a legforgalmasabb utca, de hogyha pont arra járnak, akkor figyeljenek.
2: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Dugó, koccanás, lezárás, Trafipax, önök úgyis hamarabb látják, mint mi, úgyhogy dolgozzunk össze, a 39-33-104-6-ra megírhatják, az 500-540-en pedig akár élőadásban is elmondhatják. Mi pedig most a Balaton felé vesszük az irányt.

0: jönnek, és hát sajnos megint van miről beszélni az utakkal kapcsolatban.
1: Szia, útinfóm lenne. A Sári-Major felé haladva az autópálya lehajtónál 4-es koccanás van a belső sávba, úgyhogy csak óvatosan.
0: Ahol tegnap is volt gyakorlatilag.
1: Igen. Hát nem, egy kicsit arrébb, mert láttuk a tegnapit is, úgyhogy attól egy kicsit visszább Debrecen fele. De hasonló a szitu.
0: Köszönjük szépen az infót. Tehát a 4-esen az autópálya lehajtók, felhajtók környékén sajnos ma délután is baleset. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni Nagyerdőn. Augusztus 18-a és 23-a között meghosszabbított nyitvatartással várunk minden kalandvágyó gyereket és családot. Jegyvásárlás a helyszínen. További részletek a Crazy 5K Kids Facebook oldalán. Ne maradj le! 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni Nagyerdőn.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
5: Bulizni vágyunk! Figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest!
6: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád!
5: A sztárfellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tideni, s még sorolhatnák! Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte!
6: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián! Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán!

mint hazai a Best FM-en.

Ezt a felet hallgatják, 104.6, 2 perc számolt el délután, 3:30. Jó munkát azoknak, akik még dolgoznak. Mondjuk szerintem olyan túl sokat nincsenek, legalábbis az én ismerősi körömben szinte mindenki szabadságon volt már egész héten. Holnap pedig, hát nem fogunk fázni a karneváli meneten. Éjféltől újra másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Ez Debrecenre nézve azt jelenti, hogy holnap sok napsütés lesz, csapadék nem várható, 31 és 38 fok között lesz a hőmérséklet csütörtökön. Úgyhogy ha mennek karneválozni, akkor vigyenek magukkal szalmakalapot, vizet, és lehetőség szerint világos, könnyű, bő ruházatot viseljenek, de tényleg vigyázzanak magukra is, és figyeljenek oda egymásra is. Gondoskodjanak arról, hogy ne csak a virágok, hanem önök se hervadjanak el. Szóval forró lesz a hangulat is, meg a levegő is holnap a virágkarneváli felvonuláson. És forró zenék a Westen is, mindjárt jön a Daft Punk és a Get Lucky, előtt

0: 104.6.
1: Best FM.
0: Best FM.
1: Ez a város ritmusa.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Best FM-et hallgatják a 104.6-on. És hát fontos kérdés itt a következő 4 napban, hogy hogy lehet majd parkolni Debrecenben. Hát egyrészt valószínűleg sehogy, hiszen nagyon sok helyen lezárások lesznek, plusz rengeteg autó lesz a városban. Másrészt viszont a DV Parking honlapján azt írják, hogy holnap, augusztus 20-án a felszíni parkolás díjmentes lesz Debrecenben, a mély garázsokban viszont továbbra is fizetni kell. A többi napon pedig a megszokott rend szerint lehet parkolni, tehát pénteken a hétköznapi parkolási rend lesz érvényben, szombaton és vasárnap pedig a szokásos szombati és vasárnapi rend, de hogyha esetleg valami kérdésük van ezzel kapcsolatban, akkor én ajánlom mindenkinek a dvparking.hu oldalt, arra érdemes lehet elnézni.
1: Otthon, autóban, munkahelyen,
2: bárhol,
1: Best FM Rádió.
0: Berobbantjuk a bulit, DJ Öci és a Hey Baby, most a Besten, induljon végre a hosszú étvége!

West FM-et hallgatják a 104.6-on, és nagyon sokan írják a hármas koccanást, még mindig a négyesen az autópálya lehajtónál Ebes felé. Valakiknek nem indult túl jól a hosszú hétvégéjük, bár olyan nagyon nagy torlódásról nem írnak a hallgatóink. Reméljük, hogy hamar meg is oldódik ott ez a probléma. Tehát a négyesen az autópálya lehajtónál Ebes felé továbbra is

0: pozitívan zárt a Campus Fesztivál, a megfelelő gyógyszertárolásra hívják fel a figyelmet. Rapszódiát is bemutattak Hajdúszoboszlón. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Eredményesen zárult az idei Campus Fesztivál Debrecenben, bár a fesztivál gazdasági eredményessége valamelyest elmaradta a korábbi évekétől, tudta meg a Dehira fesztivál igazgatójától. Miklós Völgyi Péter a portálnak elmondta, a rendezvény idén is jelentős közönséget vonzott, ezúttal is megőrizték a 120 ezeres látogatói létszámot, miközben a szervezők számos hazai és nemzetközi előadóval, valamint változatos programokkal várták a vendégeket. A szakember szerint a rendezvény stabilan tartja a helyét a hazai fesztivál piacon, és a jövőben is szeretnék továbbfejleszteni a kampuszt. A szervezők értékelése szerint a fesztivál a kihívások, vagyis az emelkedő költségek ellenére is sikeresnek tekinthető. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát, és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztetett Elkuláli Zakariás, országos tisztifőgyógyszerész.
2: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonságai is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
0: A Magyar Állami Népi Együttes előadását láthatta a közönség Hajdúszoboszlón a szabadtéri színpadon. A társulat egy magyar rapszódiát mutatott be, amely egy férfi és egy nő szerelmének történetét meséli el a néptánc és a népzene eszközeivel. A produkció a közönség körében is nagy sikert aratott, a táncosok látványos előadását élő zene kísérte. A fürdővárosban a nyári kulturális programok sorába illeszkedő előadásra sokan voltak kíváncsiak. Számolt be róla a haon.hu. Megszűnt az útlezárás a debreceni Budai Nagy Antal utca Vámospércsi úti felőli végén. Ezzel a csomópont kapacitás növelő átalakítása az utolsó szakaszába lépett. A kisebb munkálatok például a festés és a járdaszigetek térkövezése továbbra is folytatódik. A teljes beruházás a tervek szerint a tanév kezdetére készülhet el. A közlekedők így már ismét használhatják az érintett útszakaszt, miközben a kivitelezés hátralévő része miatt továbbra is érdemes figyelni a forgalmi rendváltozásokra, írta a Dehír. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan, de ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 34 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 17 és 21 fok között alakul majd. Csapadékra leginkább zápor vagy zivatar formájában számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
3: Köszönjük a híreket, ez a Best FM a 104.6-on. Hello Debrecen! Kezdődhet a négy napos hosszú hétvége? Bírni fogják négy napig a pihenést? Mi itt leszünk és segítünk, hozzuk a legjobb zenéket önöknek. Például most a VB himnuszát, Shakira és a Die Die!

FM-et hallgatják itt a 104.6-on, és ugye tegnap óta most már tényleg ezerrel pörög az idei karneváli hét, rengeteg program mindenfelé. Ma például a Kossuth téren két ingyenes nagy koncert is várja önöket, ráadásul két olyan zenekar fog fellépni, akiket szerintem a Best FM hallgatók különösen szeretnek. Este 8-tól a 4-es Street játszik, utána pedig 3-4-10-től a Follow the Flow a színpadon. Jó szórakozást kívánunk mindkettőhöz, de hát ugye ez tényleg csak a jéghegy csúcsa, az egész városban mindenhol programok, események, érdekességek vannak ilyenkor, úgyhogy nem fogunk unatkozni a következő napokban sem. Virágkarnevál egész héten. És azért ne feledkeznek el közben rólunk sem, Korda György jön a Besten, csak azért sem a Lady Karnevál, hanem a Reptér.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: 5 perces autómosás 42 méteres mosó utcában. Autodrom. Szoboszlói út 50.
2: Maximum minőség, minimum ár. Kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
3: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. Civisbeton.hu.
4: Civisbeton.hu.
3: A megbízható alap.
5: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
6: Augusztus 28-29. Vár a Trackroad Európa Bajnoki Drift Fesztivál. Gyere és ünnepelj velünk az idén 30 éves Rabócsi ringen. A Trackroad 15. születésnapján. Európa legbrutálisabb driftpilótái, éjszakai döntők, füstfelhő és egy hatalmas szülinapi parti vár rád Máriapócson. Augusztus 28-29. 14 év alatt a belépés ingyenes. Jegyek drifting.hu.

Ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, Debrecen kedvencei nálunk szólnak, és hát jó hosszú hétvégézést mindenkinek a következő 4 napra, de a pihenés nehogy a rádió hallgatás rovására menjen, arra azért figyeljenek. Mások azért is, mert nem sokára szükségem lesz önökre. Mindjárt kezdődik a kívánság műsor, 5 órától önök válogatják a zenéket, már hívhatnak a kéréseikkel, érdemes minél hamarabb csörögni, 500-540. Igen, akár már is 500-540 kérjenek dalokat a kívánság műsorban. Addig pedig egy kis emlék az idei kampuszról, itt van Armin van Buuren.

0: üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled
0: a Best FM.
1: A Best FM.

a TNT, és az ugye itt szól a Best FM-en a 104.6-on, és apropó, úgy passzolsz hozzám, passzolgatnak ma a focistáink is, egy elmaradt meccset fog pótolni, hát nem is olyan sokára a Kisloki, a Diósgyőr 2 otthonában játszanak 17.30-tól. A miskolciaknak 4, a miénknek 3 pontjuk van jelen pillanatban, egyébként mind a két gárda elég jó formában van, úgyhogy egy szoros jó meccsre lehet számítani, hát ha csak így távolról is, de szurkoljunk a Kislokinak, tehát a DVSC 2 most 17.30-tól Diósgyőrben játszik. Én pedig azt játszom önöknek 5 órától, amit csak szeretnének. Mindjárt kezdjük a kívánság műsort, már lehet hívni 500-540 a forró drótunk. Kérjenek dalokat. Közben pedig már indítom is Amy Winehouse dalát, ez a Rehab.

0: Best FM-et hallgatják a 104.6-on, délután 5 óra van, úgyhogy itt a nagyon fontos kérdés, milyen zenékkel nyissuk a 4 napos hosszú hétvégét? Önök fogják megmondani. Hölgyeim és uraim, innentől kívánság műsor.
1: A te zenét szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Az már biztos, hogy egy igazi Best FM-es slágerrel nyitunk. Ja, majd az Ankara Echo-hoz és a Benny áll.
3: Növénylabirintussal is készülnek a virágkarnevára, tartós szárazság, szomjaznak a méhek. Házilag készített robbanó szerkezetet egy hajdúböszörményi férfi. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Eredményesen zárult az idei Campus Fesztivál Debrecenben, bár a fesztivál gazdasági eredményessége valamelyest elmaradta a korábbi évekétől, tudta meg a Dehira fesztivál igazgatójától. Miklós Völgyi Péter a portálnak elmondta, a rendezvény idén is jelentős közönséget vonzott, ezúttal is megőrizték a 120 ezeres látogatói létszámot, miközben a szervezők számos hazai és nemzetközi előadóval, valamint változatos programokkal várták a vendégeket. A szakember szerint a rendezvény stabilan tartja a helyét a hazai fesztiválpiacon, és a jövőben is szeretnék továbbfejleszteni a kampuszt. A szervezők értékelése szerint a fesztivál a kihívások, vagyis az emelkedő költségek ellenére is sikeresnek tekinthető. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát, és akár egészségi kockázatot is jelenthet. Figyelmeztetett Elpuláli Zakariás, országos tisztifőgyógyszerész.
4: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonsága is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
3: A Magyar Állami Népi Együttes előadását láthatta a közönség Hajdúszoboszlón a szabadtéri színpadon. A társulat egy magyar rapszódiát mutatott be, amely egy férfi és egy nő szerelmének történetét meséli el a néptánc és a népzene eszközeivel. A produkció a közönség körében is nagy sikert aratott, a táncosok látványos előadását élő zene kísérte. A fürdővárosban a nyári kulturális programok sorába illeszkedő előadásra sokan voltak kíváncsiak. Számolt be róla a haon.hu. Megszűnt az útlezárás a debreceni Budai Nagyantal utca Vámospércsi úti felőli végén. Ezzel a csomópont kapacitás növelő átalakítása az utolsó szakaszába lépett. A kisebb munkálatok, például a festés és a járdaszigetek térkövezése továbbra is folytatódik. A teljes beruházás a tervek szerint a tanév kezdetére készülhet el. A közlekedők így már ismét használhatják az érintett útszakaszt, miközben a kivitelezés hátralévő része miatt továbbra is érdemes figyelni a forgalmi rendváltozásokra, írta a Dehír. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén. Napközben 27 és 34 fok közötti maximumokra számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 17 és 21 fok között alakulnak a minimum hőmérsékletek. Hajdúbiharban elsősorban záporok és zivatarok hozhatnak csapadékot. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.
1: És most!
2: Indul az esti kívánság műsor
1: a Best FM-en.
2: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
0: Balog István Vilmos. De hát én csak ülök itt és végrehajtom a népakaratot, a munka nehezét önök végzik. Indul a kívánság műsor. 30-933-1046 ide kell írni, az 500-540-en pedig hívhatnak minket. És akkor nézzük is a kérdéseket, amik eddig befutottak. Például Alan Walker és az Alone Edit küldi a férjének Zsoltnak. Egy klasszikus magyar rocksláger, a Zöld, a Bíbor és a Fekete is jön. István kérésére fogjuk meghallgatni. Az első telefonálunk pedig Ilona, szia!
5: Sziasztok, ezt a török dalt kérem.
0: Aha, az Ankara Echo-z és a Benny áll, szerintem arra gondolsz. Okay.
5: Azt kérem.
0: Kinek küldöd?
5: Nagyon tetszik ez a dal, és hát így a hétvége elején szeretném meghallgatni.
0: Rendben van.
5: Köszönöm.
0: Már játszom is neked. Indul a hosszú hétvége, indul a kívánság műsor.

0: Hello Debrecen, itt a Best a 104.6-on, és hát a hosszú hétvége első fontos kérdése, hogy mi szóljon a rádióban este hétig, ezt önök döntik el, kívánságműsorozunk nagy erőkkel. Na hát persze, jönnek a kérések folyamatosan. Például Edith, ha már virágkarnevál, akkor Miley Cyrus-tól kérte a virágokat, mindjárt a Flowers. Előtte még zenél a Carson Coma, jön tőlük az immunissá válunk. Dóri kérte tőlünk ezt a dalt, és itt a következő telefonálunk is már. Halló, szia!
1: Szia, Pisti vagyok. Ha esetleg lehet, akkor David Guetta és Jennifer Lopez közös dalát kérem.
0: Lehet, ez a Save Me Tonight, mindjárt játszom neked. Csak gyorsan mondd, hogy kinek küldöd.
1: Küldöm a páromnak, Erikának, küldöm a szomszédomnak, aki szintén Pisti, és küldöm nektek is.
0: Köszönjük szépen!
1: Köszi, jó hétvégét!
0: Na hát akkor egy új kedvenc mindjárt, Jennifer Lopez és David Guetta, és a Save Me Tonight, hamarosan itt a Best-en.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
2: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
3: Négy D futóműállítás, Autodrom, Szoboszlói út 50.

0: itt a 104.6-on, elstartolt a Móka, 5-től 7-ig ma is kívánság műsor, tegyék oda magukat, nagyon fogynak a kiadóhelyek, úgyhogy ha szeretnének dalt kérni, akkor minél hamarabb írjanak nekünk a 3933-1046-ra, vagy hívjanak az 500-540-en. Nem sokára meg is hallgatjuk például Szabina kedvencét, Báj Alex és az Így hagysz el, előtte Hajni és Lóri kérésére bedobunk egy espresszót, Sabrina Carpenter és az espresszó, illetve a vonalban itt van velünk Roland, szia, hallgatlak.
1: Szia, az üles szíveket kérem az anyukámnak, hogy nagyon szeretem őt, meg mindenkinek, aki szereti.
0: Rendben.
1: És köszönöm szépen, sziasztok.
0: Nagyon szívesen, Márjon is a dal, Nem az a lány és Sophie, és az üres szívek, most a bestem. Ezt is önök kérték. Régül.

0: Ezt a fel a 104.6-on. Ma is kívánság műsor, kérték már a kedvencüket? Ideje, csörögjenek vagy írjanak. 3933-1046, ez az SMS és Viber szám, ahová pötyöketnek. Vagy
1: a hívható telefonszám 500-540.
2: 500-540.
0: Van itt egy nagyon fontos üzenet. Szia, szeretnék Barbinak a kisboltba küldeni egy olyan üzenetet, hogy őszintén sajnálom, hogy a félelmeink nagyobbak, mint hogy előre néznénk. Bármit is gondolsz, szeretlek és számíthatsz rám, és sajnálom, hogy a mai randi nem jön össze, a te macid. És ha kérhetem, az álomarcú lányt játsszátok nekem. Hát remélem, hogy célba ér az üzenet, az LGT és az álomarcú lány minden esetre jön, az rajtunk nem múlik. Előtte 90-es évek, a Cut & Move és a Give It Up, rég hallottuk, pont passzol ez a bulis hosszú hétvégéhez. Ákos kérte ezt a dalt, és a vonalban is valaki észli, amit játszak neked.
3: Ja, ispán vagyok, szálljunk fel, mert én is így akarom.
0: Edda, kinek küldött, hova küldött?
3: Mindenkinek, mert szeretjük az Edda.

0: A Best FM-et hallgatják, itt a hosszú hétvége első kívánság műsora. A 3933-1046-on írhatnak nekünk, az 500-540-en pedig hívhatnak.
1: Best FM kívánság műsor.
0: Amiben rögtön jön Ágota kérése, a Happy Gang és a Sokáig voltam távol. István azt írja nekünk, hogy sziasztok, Juditnak szeretném kérni Gary Moore dalát, Still Got the Blues. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem őt és nagyon hiányzik. Illetve még egy üzenet, azt írja nekünk valaki, hogy szia, Emma vagyok, Mirának és Lénának szeretném kérni a Halott pénztől a Gyerekek című számot, köszönöm. Jó, ehhez a dalhoz egyébként van egy másik kérésünk is. Flóra van a vonalban, haló!
2: Ja, én is ezt kérem, ha lehet. A kollégáinak kívánok jó pihenést a Vörösi Kft-ben.
0: Ja, üzensz is nekik valamit?
2: Hát, hogy hétfőn találkozunk.
0: Ha minden jól megy. Oké, okay, rendben van. Jön a dal, a Halott pénz és a Gyerekek. Most a Best kívánság műsorában.

0: Ezernél is több elsős kezdi meg a tanévet a Cívismárosban. Hajdú Bihari férfi csalt ki pénzt internetes hirdetésekkel. Míg marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Több mint 1200 kisdiák kezdi meg szeptemberben az első osztályt a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben. Az idei tanévben mintegy 16 ezer általános iskolás tanul majd a tankerületekhez tartozó debreceni és környékbeli intézményekben. Az iskolák a tanévkezdésre felkészültek, a nyári időszakban több helyen karbantartási és felújítási munkálatokat is végeztek. A tankerületi központ hangsúlyozta, a cél továbbra is az, hogy megfelelő körülményeket biztosítsanak a diákok és a pedagógusok számára az oktatási év során. Számolt be róla a dehir.hu. Csalási személyes adattal visszaélés miatt emelt vádat a Hajdúböszörményi járási ügyészség egy férfival szemben. Az ügyészség szerint a vádlott egy másik férfi adatait felhasználva hozott létre közösségi oldalas profilt, majd olyan termékeket hirdetett meg, amelyekkel valójában nem is rendelkezett. A vásárlóktól előre kérte a vételárat, az összegek megérkezése után azonban a termékeket nem küldte el. Három sértett összesen 370 ezer forintot utalt át neki gyermekjátszóért, bútorokért, illetve egyebek mellett hűtőszekrényért. A pénzt a férfi felélte, a károk pedig az eljárás alatt sem térültek meg. Az ügyészség börtönbüntetést indítványozott, közölte a HAON. Új multifunkciós közösségi térrel gazdagodott a Debreceni Szakképzési Centrum Pécsi Mihály Építőipari Technikuma. A fejlesztést az idei építőtábor részvevői valósították meg. A diákok saját munkájukkal járultak hozzá az iskola udvarának megújításához. A projekt során olyan pihenő és közösségi teret hoztak létre, amely a tanulók mindennapjait teheti komfortosabbá, és lehetőséget biztosít a közös időtöltésre is. A kezdeményezés egyben gyakorlati tapasztalatot is adott az építőipari képzésben résztvevő fiataloknak. A munkálatok eredményeként az iskola egy új, használható közösségi helyszínnel bővült. Számolt be róla a dehír. Lezárult a nyomozás egy Hajdú-Biharban feltárt emberkereskedelemmel és bántalmazással kapcsolatos bűnügyben. A rendőrség 2024. szeptemberében összehangolt akcióban több embert fogott el, majd az eljárás alatt további gyanúsítottakat is azonosított. A nyomozók a vizsgálat során több kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet érintő bűncselekményt tártak fel. A hatóságok többek között pénz, elektronikus adathordozókat és más bizonyítékokat is lefoglaltak. A rendőrség a több mint két évvel tartó nyomozás végén elvégezte a szükséges eljárási cselekményeket, az ügy iratait pedig megküldte az ügyészségnek. Így hamarosan vádat emelhet az ügyészség. Számolt be róla a HAON. A rövid lehűlés követően újra melegebb idő várható majd Debrecenben és térségében. A nappali csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul, éjszaka pedig 17-21 fokig kühlhet a levegő. Hajdú-Biharban helyenként záporokra és zivatarokra is számíthatunk, miközben a szél többnyire mérsékelt, időnként pedig élénk lehet.
2: Köszönjük szépen a híreket! És akkor újra kívánság műsor. Ez az óra is az önöké, ne hagyjanak cserben, kérjenek továbbra is dalokat. A 3933-1046-ra írni lehet, az 500-540-es Best FM forró dróton pedig hívhatnak. Töltsék meg a következő 60 percet is a kedvenceikkel. Például nem sokára egy új sláger, azt írja nekünk Dani, hogy tegnap délután hallotta itt nálunk először a rádióban, és nagyon tetszik neki. A Temper City és a Self-Aware, nem sokára küldjük neked, nagy sláger lesz belőlem. Viszont előtte, hogy egy kicsit fokozzuk az izgalmakat, jön Bruno Mars és Just the Way You Are. Ezt a romantikus dalt Marci kérte, és Katának szeretné küldeni, és hát természetesen most sem maradunk telefonáló nélkül. Haló, szia!
3: Emi vagyok, szia!
2: Szia!
3: Nagy Bogi dalát kérem.
2: Jó.
3: És küldöm mindenkinek, aki várja Bogi koncertjét a Karneválon.
2: Szombat este 8, Kossuth tér.
3: Így van. Az első sorba leszek, ha valaki keres.
2: Az a minimum. Oké, rendben van. Küldöm a dalt.
3: Köszönöm.
2: Nagy Bogi, és ha jól leszek újra, most a Bestem, megy tovább a kívánságműsor. A hírek

0: FM-et hallgatják a 104.6-on, ma is kívánság műsor 5-től 7-ig. Noémi azt írja nekünk a Viberen, hogy a hétvégén indulnak nyaralni Spanyolországba. Egyáltalán a legkevésbé sem irítkedünk rá emiatt. Úgyhogy ehhez mi mást is kérhetett volna, mint a Walmart-ul a Valenciát. Nem sokára játszom neked, de van telefonálónk is. Haló?
1: Jó estét kívánunk, Éva vagyok. Szeretnék kérni a kívánság műsorba egy dal, de mondanék kettőt. Nem tudom, döntse el, hogy melyiket játszol-e. Van a Biszkája, nem tudom az együttes, és van a Thunder.
0: Van egy kis éles stílusváltás a kettő között.
1: Hát egy kicsit van. Egy
0: megkülönbség
1: van.
0: Melyikhez van inkább hangulata? Melyikhez van inkább hangulata?
1: Figyelj, én nekem mind a kettő tetszik, szeretem a Biszkáját is, és szeretem a Thundert is.
0: Na, akkor valamelyikkel meglepem majd önt.
1: Köszöntöm szépen.
0: Nagyon szívesen. Na, akkor egyelőre még titok, hogy melyik jön a kettő közül. Addig is teljesítem Gábor kérését. Itt a Republik és az Ahová megyek.

0: Hello Debrecen, jó hétvégét mindenkinek, a Bestet hallgatják, benne pedig itt a kívánság műsor, ne hagyjanak unatkozni, a következő fél órát is töltsék meg jobbnál jobb zenékkel, például egy Viber üzenet, sziasztok, a kívánság műsorban szeretnék egy David Guetta számot kérni, a dalválasztást rád bízom, szuper hosszú hétvégét kívánok minden kedves Best FM hallgatónak, köszönöm szépen Ági az aláírás, David Guetta és az I Don't Wanna Wait, ha már itt a hétvégéről beszélgettünk. Még egy üzenet. Sziasztok! A Beatles-től kérném a Yesterday-t, küldöm Attilának, Józsinak, Csabinak és Rékának, meg Krisztiánnak. Nagyon szeretnénk, ha lejátszanátok. Köszi, köszönjük, Enikő. Természetes, jön a dalotok nem sokára. Viszont elsőbség a telefonálóké. Haló!
1: Miki vagyok, Tátraiben, hajnali szél.
0: Kinek küldöd? Hova küldöd?
1: Hát én most csak magamnak, meg azoknak, akiknek szeretik ezt a nódát, ez egy nagyon jó
0: nóta. Akik még nem szeretik, most megszeretik.
1: Hát ha.
0: Teszünk róla. Köszönöm, küldöm majd. Köszönöm. Hello, szia. De jó választás, rég hallottuk. Akkor zúgjon a hajnali szél itt a Tátraiben.

0: ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, és ne csak hallgassák, hanem szerkesszék is velünk a műsort. Gyerünk, gyerünk, az utolsó másodpercig jöhetnek az SMS és Viber üzenetek, és a hívások is természetesen. Például, sziasztok, ez itt a Best FM, kérdezi valaki SMS-ben, igen, jó helyen jársz. Ha igen, akkor a Glassenhurst-től a Heatwaves-t szeretném kérni tesómnak, Zalán. Az aláírás, megbeszéltük, mindjárt jön a dalotok, de előtte valaki még elmondja nekünk, hogy mit szeretne.
1: Zsuzsa vagyok, szia Vivikém. Szeretnék tőled kérni egy számot, te lehetséges. Madonnától szeretném a Musicot kérni. Tibinek, Emunat, meg nektek, mindenkinek. Szia, szia!

0: FM-et hallgatják a 104.6-on. Most még a szokásosnál is jobb zenék szólnak, hiszen önök válogatják őket. Ez meg mindig a Best FM szokásos esti kívánság műsor, csak most már sietnünk kell, mert az időnk fogytán van, úgyhogy gyorsan mondom, hogy Gergő kívánságára nem sokára jön Azalia és a Mindegy. Aztán napjaink egyik nagy slágere, Taylor Swift és az Oplight is jön majd. Ezt Melinda küldi Áginak, a tesójának. És neked miben segítettünk, barátom? Hello!
1: Jó napot, egy számot szeretnék kérni. A 8 óra munka, 8 óra pihenés szeretnék kérni.
0: Ami kinek szól?
1: Hát legalábbis magamnak, meg kollégának, mert most végeztünk nemrég a munkába, és így lazításként.
0: De most már 4 nap pihi?
1: Nem, még holnap is megyek.
0: Ó, sajnálom. Akkor tényleg kell a plusz energia. Küldjük a dalt!
1: Köszi szépen, meg annyi, hogy egy útinfóm lenne még, hogy a vezérutcai boxban ott csücsül a madára karitkába és fotóz.
0: Ezt is köszönjük szépen. Ciao.
1: Ciao.
0: Tehát a Trafipax is dolgozik, hogy 8 órát dolgozik, azt nem tudjuk, minden esetre jön a Ricse.

0: FM-et hallgatják a 104.6-on 7 óra, fél perc múlva, ami azt jelenti, hogy hát tulajdonképpen véget ért a mai kívánság műsor, de az a helyzet, hogy még egy dalt muszáj bepasszíroznunk, mert...
1: Jó napot, szeretnék kérni egy zenét anyukámnak, kis Enikőnek, Nagy Bogi.
0: Kis Enikőnek, Nagy Bogi.
2: Jó napot kívánok, Réti Áronkának szeretnék kérni Nagy Bogitól egy számot, mindegy melyiket.
0: Még egy Nagy Bogis kérés, sőt, még SMS-ben is jött, sziasztok, Spiri vagyok, és Jancsinak, a kollégámnak szeretném kérni Nagy Bogitól a Függőséget, üzenem neki, hogy szeretem őt, köszönöm szépen. Hát akkor Nagy Bogival zárjuk a mai kívánságműsort. Köszi, hogy itt voltak, holnap találkozunk, a hétvégén pedig pihenjenek sokat.

0: Pozitívan zárt a Campus Fesztivál, a megfelelő gyógyszertárolásra hívják fel a figyelmet. Rapszódiát is bemutattak Hajdúszoboszlón. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Eredményesen zárult az idei Campus Fesztivál Debrecenben, bár a fesztivál gazdasági eredményessége valamelyest elmaradta a korábbi évekétől, tudta meg a Dehira Fesztivál igazgatójától. Miklós Völgyi Péter a portálnak elmondta, a rendezvény idén is jelentős közönséget vonzott, ezúttal is megőrizték a 120 ezeres látogatói létszámot, miközben a szervezők számos hazai és nemzetközi előadóval, valamint változatos programokkal várták a vendégeket. A szakember szerint a rendezvény stabilan tartja a helyét a hazai fesztivál piacon, és a jövőben is szeretnék továbbfejleszteni a kampuszt. A szervezők értékelése szerint a fesztivál a kihívások, vagyis az emelkedő költségek ellenére is sikeresnek tekinthető. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát, és akár egészségi kockázatot is jelenthet. Figyelmeztetett Elkuláli Zakariás, országos tisztifőgyógyszerész.
2: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonságai is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
0: A Magyar Állami Népi Együttes előadását láthatta a közönség Hajdúszoboszlón a szabadtéri színpadon. A társulat egy magyar rapszódiát mutatott be, amely egy férfi és egy nő szerelmének történetét meséli el a néptánc és a népzene eszközeivel. A produkció a közönség körében is nagy sikert aratott. A táncosok látványos előadását élő zene kísérte. A fürdővárosban a nyári kulturális programok sorába illeszkedő előadásra sokan voltak kíváncsiak. Számolt be róla a haon.hu. Megszűnt az útlezárás a debreceni Budai Nagyantal utca Vámospércsi úti felőli végén. Ezzel a csomópont kapacitás növelő átalakítása az utolsó szakaszába lépett. A kisebb munkálatok, például a festés és a járdaszigetek térkövezése továbbra is folytatódik. A teljes beruházás a tervek szerint a tanév kezdetére készülhet el. A közlekedők így már ismét használhatják az érintett útszakaszt, miközben a kivitelezés hátralévő része miatt továbbra is érdemes figyelni a forgalmi rendváltozásokra, írta a Dehír. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan, de ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 34 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 17 és 21 fok között alakul majd. Csapadékra leginkább zápor vagy zivatar formájában számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Növénylabirintussal is készülnek a virágkarnevára, tartós szárazság, szomjaznak a méhek. Házilag készített robbanó szerkezetet egy hajdúböszörményi férfi. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Idén is különleges növénylabirintussal kapcsolódik a Debreceni Egyetem a virágkarneválhoz. A látványosság kialakításánál ezúttal a barokk kertek hangulatát idézték meg. Így a tervezésben fontos szerepet kapott a szimmetria, valamint a színek harmonikus elrendezése. A labirintusban különböző növények között barangolhatnak a látogatók, miközben az egyetem ezzel is bekapcsolódik a Debreceni Virágkarnevál hagyományos programjai közé. A növénykompozíció a karneváli időszak egyik látványos közösségi helyszíne lehet az egyetem téren. Számolt be róla a dehir.hu. Szomjaznak a méhek. A tartós szárazság és hőség miatt egyre nehezebben találnak vizet a természetben, ezért itatásra is szükségük lehet, mondta a rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
3: Folyamatosan itatjuk a méheinket, egy 50-100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk, nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh, nem csak ivásra használja a vizet, üti a kaptárát is, szájába vizet vesz, belepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyukkal a kijáróban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptárt, a viasz 63 fokon olvad, ha méhek nem hűtenék a kaptárt, tönkre menne minden lépkészlet.
2: A szakember hozzátette, mi is segíthetünk, egy csekély tálba öntött vízzel, valamint kavicsokkal vagy ágakkal egyszerű méhítatót készíthetünk a kertben, ezek kapaszkodót biztosítanak a rovaroknak, így kisebb az esélye, hogy a vízbe fulladnak. Nem jogerősen ítélték el azt a hajdúböszörményi férfit, aki otthonában robbanó eszközök készítésével kísérletezett. A férfi az interneten szerzett információk alapján kezdett különböző szerkezeteket készíteni, majd több próbarobbantást is végrehajtotta a saját udvarán. A rendőrség még márciusban kutatást tartott nála, és több a robbanó szerkezetek készítéséhez kapcsolódó anyagot és eszközt foglalt le. A hajdúböszörményi járásbírósága a férfit robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaélés előkészületének büntette miatt egy év 6 hónap börtönbüntetése ítélte, amelynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette. A lefoglalt eszközöket elkobozták. Számolj be róla a haon.hu. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén. Napközben 27 és 34 fok közötti maximumokra számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 17 és 21 fok között alakulnak a minimum hőmérsékletek. Hajdúbiharban elsősorban záporok és zivatarok hozhatnak csapadékot. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.
0: A hírek után
1: indul!
4: Are you ready?
1: Az Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéig. A 40.

0: kicsürészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója. Eurotop 40.
0: A 35.

Egy igazi amerikai álomsztorinak indult Gloria Gaynor karrierje, aki egy szegénységben élő 7 gyermekes családból származott, ám csodálatos hangja genetikailag adott volt. Itt a Best FM-en Can't Take My Eyes Off You című dala szólt 1989-ből. A Royal Gigolos egy 2003-ban alakult német dance formáció, amely mögött DJ Tyson és DJ Cosmonova áll. Tyson egy olaszországi útja során tanulta meg a basszus alkalmazásának sajátos technikáját, és ezt alkalmazták a most következő California Dreamin' című dal feldolgozásánál is, amely tarolt a slágerlistákon, Franciaországban például a második helyezett lett.

0: Slágerlista. Európa legjobbjai. Európa 40.
1: A 34.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Eurotop 40. A 29.

Volt egyszer egy megasztár, ahol több ma is porondon lévő tehetség tűnt fel, a Most halott csillagdal című szerzeményt a 12 döntős többek között Dérheni, Galambos Dorina, Gáspár Laci, Olái Bolya és Szabó Leszli 2004-ben énekelt el közösen, a szöveget pedig az akkori mentoruk Piero írta, amellyel ő maga is igen elégedett volt. Mint mondta, ez volt az eddigi legjobban sikerült videóklip bármely eddigi szerzeménye közül. A padüdő tagjai Lang György és Falusi Marian először az Interpop fesztiválon léptek fel együtt, 1990-ben pedig már második albumokat dobták piacra, amelyről a Bye Bye Sasha című dal óriási sláger lett, köszönhetően annak, hogy a színes hajú bakancsos lányok a szovjet katonák kivonulását énekelték meg, nem kevés iróniával fűszerezve, amelyet szinte már senkinek sem kell bemutatni.

0: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi. Eurotop 40. Eurotop 40.
1: Ezernél is több elsős kezdi meg a tanévet a Cívisvárosban. Hajdú Bihari férfi csalt ki pénzt internetes hirdetésekkel. Míg marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 1200 kisdiák kezdi meg szeptemberben az első osztályt a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben. Az idei tanévben mintegy 16 ezer általános iskolás tanul majd a tankerületekhez tartozó debreceni és környékbeli intézményekben. Az iskolák a tanév kezdése felkészültek, a nyári időszakban több helyen karbantartási és felújítási munkálatokat is végeztek. A tankerületi központ hangsúlyozta, a cél továbbra is az, hogy megfelelő körülményeket biztosítsanak a diákok és a pedagógusok számára az oktatási év során. Számolt be róla a dehir.hu. Csalási személyes adattal visszaélés miatt emelt vádat a Hajdúböszörményi járási ügyészség egy férfival szemben. Az ügyészség szerint a vádlott egy másik férfi adatait felhasználva hozott létre közösségi oldalas profilt, majd olyan termékeket hirdetett meg, amelyekkel valójában nem is rendelkezett. A vásárlóktól előre kérte a vételárat, az összegek megérkezése után azonban a termékeket nem küldte el. Három sértett összesen 370 ezer forintot utalták neki gyermekjátszóért, bútorokért, illetve egyebek mellett hűtőszekrényért. A pénzt a férfi felélte, a károk pedig az eljárás alatt sem térültek meg. Az ügyészség börtönbüntetést indítványozott, közölte a HAON. Új multifunkciós közösségi térrel gazdagodott a Debreceni Szakképzési Centrum Pécsi Mihály Építőipari Technikuma. A fejlesztést az idei építőtábor résztvevői valósították meg. A diákok saját munkájukkal járultak hozzá az iskola udvarának megújításához. A projekt során olyan pihenő és közösségi teret hoztak létre, amely a tanulók mindennapjait teheti komfortosabbá, és lehetőséget biztosít a közös időtöltésre is. A kezdeményezés egyben gyakorlati tapasztalatot is adott az építőipari képzésben résztvevő fiataloknak. A munkálatok eredményeként az iskola egy új, használható közösségi helyszínnel bővült. Számolt be róla a Dehír. Lezárult a nyomozás egy Hajdú-Biharban feltárt emberkereskedelemmel és bántalmazással kapcsolatos bűnügyben. A rendőrség 2024. szeptemberében összehangolt akcióban több embert fogott el, majd az eljárás alatt további gyanúsítottakat is azonosított. A nyomozók a vizsgálat során több kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet érintő bűncselekményt tártak fel. A hatóságok többek között pénzt, elektronikus adathordozókat és más bizonyítékokat is lefoglaltak. A rendőrség a több mint két évvel tartó nyomozás végén elvégezte a szükséges eljárási cselekményeket, az ügy iratait pedig megküldte az ügyészségnek. Így hamarosan vádat emelhet az ügyészség. Számolt be róla a HAON. A rövid lehűlés követően újra melegebb idő várható majd Debrecenben és térségében. A nappali csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul, éjszaka pedig 17-21 fokig kühlhet a levegő. Hajdú-Biharban helyenként záporokra és zivatarokra is számíthatunk, miközben a szél többnyire mérsékelt, időnként pedig élénk lehet.

0: lendületben tart.
1: A zene lendületben tart. A Best FM-en.
2: Eurotop 40.

0: Eurotop 40. Number one volt.
1: The story. Lock

Az imént hallott Ain't It Funny Jennifer Lopez harmadik kislemeze második albumáról, a J.Lo-ról. A kislemez 2001-ben látott napvilágot és egy spanyol nyelvű változata is megjelent. A fiatal bronxi lányra akkor figyeltek fel igazán, amikor a Fox & Living Color produkciójában az egyik Fly Girl táncost alakította. Karrierje ekkor indult be igazán, és azóta is töretlen. A most következő Island Rock and Roll egy örökzöld rockdal a Brit House együttestől. A dal legismertebb változata Joan Lett 1982-es feldolgozása, amely 7 héten át vezette a Billboard 100-as slágerlistáját az Egyesült Államokban.

0: Mutatjuk a trendet. Mutatunk egy újdonságot. Mert tudod,
1: ez a Best FM. Eurotop 40. A 18.

0: 40 éve már annak, hogy megjelent az Edda első kislemeze, amelynek óriási sikere volt. A dalok túlnyomó többsége ugyanis a 80-as évek fiatalságának lelkivilágával, élethelyzetével foglalkozott. A most hallott Elhagyom a várost pedig kifejezetten Miskolcról szólt. Itt kezdte ugyanis pályafutását annó az Edda. Az Eurotop 40-ben filmzenével folytatjuk, méghozzá a 90-es években feltűnt Real to Real nevű banda I Like to Move It című magyarosított dalával, az Igazi Atom Makival. A népszerűvé vált betétdalt a Madás Színház színésze Galbenis Thomas a Madagaszkár című rajzfilmben énekelte el, a rádiók pedig nagyon gyorsan lecsaptak a dalra, és a mai napig is szívesen játsszák.
1: Riszállom úgyis, úgyis, riszállom úgyis, úgyis, riszállom úgyis, úgyis, riszállod!

0: 2, 1.
1: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40 től Európa kedvencéi. Eurotop 40. A 16.

0: pozitívan zárt a Campus Fesztivál, a megfelelő gyógyszertárolásra hívják fel a figyelmet. Rapszódiát is bemutattak Hajdúszoboszlón. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Eredményesen zárult az idei Campus Fesztivál Debrecenben, bár a fesztivál gazdasági eredményessége valamelyest elmaradta a korábbi évekétől, tudta meg a Dehira fesztivál igazgatójától. Miklós Völgyi Péter a portálnak elmondta, a rendezvény idén is jelentős közönséget vonzott, ezúttal is megőrizték a 120 ezres látogatói létszámot, miközben a szervezők számos hazai és nemzetközi előadóval, valamint változatos programokkal várták a vendégeket. A szakember szerint a rendezvény stabilan tartja a helyét a hazai fesztiválpiacon, és a jövőben is szeretnék továbbfejleszteni a kampuszt. A szervezők értékelése szerint a fesztivál a kihívások, vagyis az emelkedő költségek ellenére is sikeresnek tekinthető. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát, és akár egészségi kockázatot is jelenthet. Figyelmeztetett Elpuláli Zakariás, országos tisztifőgyógyszerész.
2: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonságai is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
0: A Magyar Állami Népi Együttes előadását láthatta a közönség Hajdúszoboszlón a szabadtéri színpadon. A társulat egy magyar rapszódiát mutatott be, amely egy férfi és egy nő szerelmének történetét meséli el a néptánc és a népzene eszközeivel. A produkció a közönség körében is nagy sikert aratott, a táncosok látványos előadását élő zene kísérte. A fürdővárosban a nyári kulturális programok sorába illeszkedő előadásra sokan voltak kíváncsiak. Számolt be róla a haon.hu. Megszűnt az útlezárás a debreceni Budai Nagyantal utca Vámospércsi úti felőli végén. Ezzel a csomópont kapacitás növelő átalakítása az utolsó szakaszába lépett. A kisebb munkálatok, például a festés és a járdaszigetek térkövezése továbbra is folytatódik. A teljes beruházás a tervek szerint a tanév kezdetére készülhet el. A közlekedők így már ismét használhatják az érintett útszakaszt, miközben a kivitelezés hátralévő része miatt továbbra is érdemes figyelni a forgalmi rendváltozásokra, írta a Dehír. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan, de ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 34 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 17 és 21 fok között alakul majd. Csapadékra leginkább zápor vagy zivatar formájában számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

0: Bemutatjuk a jövő slágereit.
1: A jövő slágereit.
2: A Best FM-en.
3: Eurotop 40. A 13.

Hölgyek esetében nem illő az életkort firtatni, Tina Turner azonban kivétel ez alól, ő mindig is vállalta a korát. 44 évesen például Tina volt a legidősebb listavezető kislemezzel rendelkező énekesnő, majd 73 évesen Vogue címlaplány lett. Az a Best című slágere 1989 nyarán volt hatalmas sláger, a dal pedig beírta magát a zenetörténelembe, csak úgy, mint a svéd csapat az Ace of Base Happy Nation című dala, amely először 1992-ben jelent meg Skandináviában, egy évvel később pedig Dániában, Finnországban és Franciaországban is listavezető lett. A Happy Nation egyaránt tartalmaz angol és latin szöveget is, és hogy ez hogy hangzik együtt, azt már is meghallgathatjuk itt az Eurotop 40-ben.

A Jött veled a nyár című sláger szólt a Fiesztától itt az Eurotop 40-ben. A latinos dallamvilág a nemzetközi zenei életben nem kevés sikert hozott már többek között Ricky Martinnak vagy éppen Enrique Iglesiasnak, ebből kiindulva pedig a magyar dúó, a Fiesta is eleve sikerre volt ítélve. Ahogy a miskolci Vétek csapata is Kefirrel, vagyis Kecskés Tiborral az élen, a 90-es évek egykori magyar sztárja pedig azok közé a szerencsések közé tartozik, akik a zenekar sikereiből gyűjtött pénzüket befektették és különböző cégeket alapítottak. A zenélés manapság pedig már csak nosztalgia Kefir számára, aki egy interjúban elárulta, hogy a most következő Legszebb vallomás című dalál a szívéhez, a mai napig is a legközelebb.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Eurotop 40.

0: Miley Cyrus.
1: Ed Sheeran.
2: Charlie Puth.
3: Eurotop 40. 5. Egy háromfős alternatív rockbanda, a Temper City és a Self-Aware. A 4. helyen Bibi Rexha, Ez a New Religion. 3. ezen a héten Dennis Wims és a legújabb dala tőle, a Miss and Know It All. 2. lett Alex Warren újdonsága, a Fever Dream.
0: 40. Eheti lista vezetője.
3: Az Eurotop 40-ben ezen a héten az első.
0: Az első.
3: Shakira és a VB hivatalos

Egy kontinens. Egy slágerlista. Európa legjobbjai. Európa 40. Köszöntjük Huba nevű hallgatóinkat! A Huba magyar eredetű férfi név, jelentése ismeretlen. A legismertebb viselői a névnek Huba, az egyik honfoglaló magyar törzs vezére, Búzás Huba költő, Huba a kázmérés Hubából, és nem utolsó sorban ön kedves Huba, aki most

0: énekelheted.
1: De a lábaddal is kísérheted.
0: A legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM.
2: Show is hot out here. No, I don't mind.